Csendesen. Nem voltam biztos semmiben, csak néztem, vártam, hogy jöjjön el, és ennyi bőven elég nekem.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megvan a megállapodás Ukrajnával a magyar kisebbség nyelvhasználatáról. Felújítják a hajógyári szigetre vezető K-hidat. Keleten még eshet, amúgy kisüt a nap. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Szabadságot kaphat a magyar nyelvoktatás és kultúra Kárpátalján. Sikerült teljes körűen megállapodni Ukrajnával a 100 000-es magyar kisebbség jogainak rendezéséről, jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök hozzátette, az ukrán kormány vállalta, hogy az intézkedéseket törvényi szintre emeli, és ezt az unió felé is jelzi. Ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul az ukrán EU csatlakozási folyamatok megkezdéséhez. A gyorsított tárgyalásokat ugyanakkor továbbra sem támogatja. Idén is segítik meteorológusok a légiforgalmi irányítók munkáját, hogy a nyári csúcsforgalomban minél pontosabbak legyenek a repülők. A Hungarokontrol és a Hungaromet együttműködésének köszönhetően tavaly 80%-kal sikerült csökkenteni a járatkésések számát. Részletek Bárány Ákostól, a Hungarokontrol kommunikációs és marketing igazgatójától.
2: A nappali, tehát reggel 8-tól este 8-ig tartó szolgálat mellett most már éjszakai készenléti műszakot is adnak a Hungaromet munkatársai, hogyha az időjárási viszonyok ezt megkövetelik. Emellett pedig a légiforgalmi irányítók által használt repülés meteorológiai szoftver több lépcsős továbbfejlesztése is elkezdődött. Pontosabb döntéstámogatást biztosít az időjárási helyzetek kezeléséhez a légiforgalmi irányítók számára. A nyári csúcsidőszakban, amikor az ivatarok is aktívabbak, hatékonyabban tudjuk kezelni a forgalmat, csökkenteni a késéseket.
1: Felújítják a K-hidat, a hajógyári szigetre vezető átkelőn ősszel kezdődik a munka. Az építmény karakterét megőrzik, de a szerkezetet hosszú távon biztonságosan használhatóvá teszik, és nagyobb terhelést is kibír majd. A kivitelezőt már kiválasztották, a híd várhatóan jövő nyárra, legkésőbb 2027 végére készül el. Szokatlanul korán kezdődött idén a Tisza virágzás. Tisza püspökkinél már felbukkantak a kérészek, pedig ez általában június második felére jellemző. A szakemberek szerint a lárvák a tartósan alacsony vízállás és a melegebb víz miatt kelhettek ki pár héttel korábban. De ez még csak az előrajzási szezon. Keleten eleinte még előfordulhat záporzivatar, aztán, ahogy másutt is, alapvetően napos idő várható, vonulgató fátyolfelhőkkel. A hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Holnap aztán nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, eshet is, de keleten még sok napsütés várható. Napközben 24-29 fokra van kilátás. Szombaton a kevés felhő mellett sok napsütésre készülhetünk egy-egy záporral, a fővárosban 28 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

Hiányoztál, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: nekünk ti vagytok a péntek.
1: Yo, hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna is tetszett, de így még rajag. Hello Júlia, elhagyott a Romeo, lehetek a labda, hogyha te leszel a Ronald.

tech. Hello, yes, it's a you are a beautiful. Lököm a bókot, még kilépsz a bugyiból. Rám lőtt Cupido, és a dumám nem oltás. Hello, Cloutier, a legdurvább dekoltás.

0: sötéten és kegyetlen, mint halottját az itt agy.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
2: Ülj le mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. június 4-e, reggel 6 óra van. Ez a PageBook, a 101.7 Best FM-em.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. PageBook.
1: Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Rengeteg programmal készülnek a múzeumok éjszakájára. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Június 4-e van, a Nemzeti Összetartozás napja. Nemzeti Emléknap Magyarországon, amikor az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékezünk. A békediktátum rögzítette Magyarország első világháború utáni felosztását, melynek során hazánk a területének kétharmadát elveszítette. A Nemzeti Összetartozás napját 2010 óta tartjuk meg hivatalosan is. Ezen a napon számos településen, például Pécsett, Siklóson és Mohácson is megemlékezéseket tartanak. Új eszközzel segíti a NÉBIH az aranyszínű sárgaság elleni védekezést a szőlőültetvényekben. A hivatal interaktív térképes alkalmazást tett közzé weboldalán, ahol pontosan követhető a betegség terjedése, ami segíthet a védekezési stratégiák megtervezésében. Azt írják, a laboratóriumi vizsgálatok eddig 18 vármegyében, köztük Baranyában is kimutatták a kórokozó jelenlétét. A hazai borvidékek közül 21 esetben igazolták korábban a betegséget. A térképet, valamint az annak használatáról szóló bemutatót a NÉBIH honlapján érhetik el az érintettek. Szúnyognapot tartanak ma Pécsett. A Pécsi Tudományegyetem szervezésében zajló Mosquito Day programjai a Szent Ágotai János Kutatóközpontban zajlanak a délután során. Az eseményen tematikus standok, interaktív bemutatók várják a látogatókat, akik így megismerhetik a szúnyogok világát, szaporodásukat, fejlődésüket, és arról is lesz szó, hogyan érdemes védekezni ellenük. A programok délután 3 órakor kezdődnek. Június 20-án rendezik az idei Múzeumok éjszakája rendezvényét, melynek középpontjában ezúttal a gasztronómia és annak a kultúrával való kapcsolata áll majd. A programba idén több mint 450 intézmény kapcsolódik be országszerte, több mint 3000 programmal. Pécsett például pincetúra, éjszakai tárlatjárat, zongora improvizációk és bábos felolvasó színház is várja a közönséget. Pécs mellett pedig Mohácson és Komlón is lesznek programok. A részletekről a rendezvény hivatalos oldalán, a muzei.hu-n lehet tájékozódni. Már elérhető a NAV online nyomtatvány kitöltő alkalmazásában az a kibővített űrlap, melyen a legnagyobb multinacionális vállalatcsoportok valhatják be a 2024-es adóévre a globális minimumadó szintjét biztosító kiegészítő adókat. Az a társaság, amely valótlanul tölti ki vagy elmulasztja bevallani ezt az adót, akár 10 millió forint mulasztási bírságot is kaphat, hívta fel a figyelmet az adóhatóság. A bevallás beadásának határideje június 30-a, az űrlap kizárólag elektronikusan nyújtható be. Július 2-a és 5-e között rendezik az idei Zsolnai Fényfesztivált, melyen az egyik leglátványosabb program újra a Zsolnai Light Art Video Mapping verseny lesz, amikor életre kell a pécsi Székesegyház homlokzata a vetítések által. Az idei mezőny alkotásait Viktor Vazarelli inspirálta. A szervezők szerdai közleménye szerint az idei döntősök között bolgár, olasz és kínai alkotók vannak. A versenyprogram mellett pedig látható lesz egy olyan animáció is, melynek kiinduló pontját Martin Ferenc grafikái és rajzai adják. A nézők idén az elmúlt 10 év legjobb díjnyertes alkotásait is újra megtekinthetik. Felkavaró hírrel folytatjuk. Az első fokon kiszabott tényleges életfogytiglani fegyházbüntetés helyben hagyására tett indítványt a napokban a pécsi fellebbviteli főügyészség. Annak a férfinak az ügyében, aki 2024. októberében megölte 2 éves alvó kisfiát egy Somogy megyei településen. A férfinak korábban megromlott a kapcsolata élettársával. Válásuk után a gyerek az édesanyjával maradt. A férfi előre kitervelte, hogy a kisfiú megölésével áll bosszút az asszonyon. A férfit a kaposvári törvényszék életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte. Az ítélet ellen a vádlott és védője fellebbezést jelentett be, elsősorban felmentésért, másodszorban enyhítésért. Az ügy másodfokon folytatódik. Új kiállítás látható a komlói közösségek házában. A tárlat az állatfigurák horgolása zsinórfonallal nevű szakkör munkáit mutatja be. A szakkör program keretében az elmúlt évben Komlón összesen 5 kézműves kör működött. Ezek közül a naturkozmetikai és a gyertyaöntő szakkör közössége a pályázat lezárása után is együtt maradt, és önállóan is folytatja tevékenységét. A komlóiak 2 új pályázatot is benyújtottak, egy tésztakészítő és egy szépítő szakkör indítását tervezik. A foglalkozások várhatóan ősszel indulnak majd. A mostani kiállítás június 19-éig látogatható. Várhatóan idén is lesz lehetőség nyári diákmunkára Vajszlón. A település önkormányzata azt közölte, 16 és 25 év közötti diákok jelentkezését várják június 11-éig. A programban azok vehetnek majd részt, akik rendelkeznek érvényes diákigazolvánnyal, és nyáron ténylegesen munkába tudnak állni. A részletekről a Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatalban lehet bővebbet is megtudni. Jótékonysági lábtenisztornát rendeznek szombaton Pécsett, a Veres Endre utcai teniszcentrumban. A PSN ZRT szervezésében megvalósuló esemény bevételével és a felajánlásokkal Supák Gergő gyógykezelését kívánják segíteni. A pécsi kisfiúnál 3 éves korában diagnosztizáltak súlyos idegrendszeri betegséget, a gyógykezelések pedig komoly anyagi terhet jelentenek a családnak. A szombaton reggel 9 órakor kezdődő eseményen részt vesz Éger László, korábbi válogatott labdarúgó, és dr. Kovács Filászló, a Magyar Lábtenisz Szövetség alelnöke is. A magyar női 3x3-as kosárlabda válogatott Varsóban szerepel a világbajnokságon. A nyitókörben a magyarok 21-12 arányban megverték az olimpiai második helyezett spanyolokat, majd a második fordulóban 18-15 arányban kikaptak az Egyesült Államok csapatától kedden. A magyar csapat csütörtökön folytatja a küzdelmeket Ausztrália, majd Mongólia válogatottja ellen. Az 5-tagú csoport győztese egyenesen a negyed döntőbe kerül, míg a második és harmadik helyezett megküzd egymással a 8 közé jutásért. Új vezetőedzője van a Sport 36 Komló megye 1-ben szereplő labdarúgó csapatának. Pénzes Szabolcs idén tavasszal vette át az irányítást, de már akkor jelezte, hogy csak a szezon végéig vállalja a munkát, mivel a jövőben a PMFC utánpótlásában dolgozik majd. Helyét a korábban a Dombóvárnál dolgozó Kis Dániel foglalja el júliustól. Ez volt a Pécsbook, a 101 hét Best FM-em.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM, Best FM. A legnagyobb sztárok. A legnagyobb kedvencek. Ez a Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legnagyobb sztárok. Régen hallott dalok.

0: változatosabban. Ez a Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép jó reggelt kívánok, június 4-én csütörtökön. Sok boldogságot, bulcsuk, szülinaposok 0620 55 55 155. Hívható SMS Viber számunk változatlan. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, Fedzsóval és Ashantival indul az óra.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok az év 155. napján, június 4. csütörtök. Bulcsú napja nekik és a szülinaposoknak is. Sok boldogságot kívánok. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja Magyarországon. Ezen a napon az 1920-as trianoni békeszerződésre emlékezünk, amelynek következtében a történelmi Magyarország területének kétharmadát elvesztette. Az országgyűlés 2010-ben nyilvánította ezt a napot emléknappá. Mi pedig már is megyünk tovább. Eminemmel jön a The Real Slim Shady, és ha már is van közlekedési hír, az is jöhet. Hívható SMS Viber számunkra a 0620 55 55 155-re.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok, vagy nem tudom.

0: Best FM, a legjobb zenék. A hidegfront keletre tolódott, úgyhogy az ország keleti felében még lehet eső, zápor, zivatar. Nyugaton már szárazabb lesz az idő, 20-28 fokot mérhetünk közben. Még több részlet a mai nap időjárásáról és friss infók a hírekben, amelyet a Black Eyed Peas dala követ majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Június 4-e van, a Nemzeti Összetartozás napja Magyarországon. Továbbra is 25 fok alatt marad a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Június 4-e van, a Nemzeti Összetartozás napja, Nemzeti Emléknap Magyarországon, amikor az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékezünk. A békediktátum rögzítette Magyarország első világháború utáni felosztását, melynek során hazánk a területének kétharmadát elveszítette. A Nemzeti Összetartozás napját 2010 óta tartjuk meg hivatalosan is. Ezen a napon számos településen, például Pécsett, Siklóson és Mohácson is megemlékezéseket tartanak. Új eszközzel segíti a NIBIH az aranyszínű sárgaság elleni védekezést a szőlőültetvényekben. A hivatal interaktív térképes alkalmazást tett közzé weboldalán, ahol pontosan követhető a betegség terjedése, ami segíthet a védekezési stratégiák megtervezésében. Azt írják, a laboratóriumi vizsgálatok eddig 18 vármegyében, köztük Baranyában is kimutatták a kórokozó jelenlétét. A hazai borvidékek közül 21 esetben igazolták korábban a betegséget. A térképet, valamint az annak használatáról szóló bemutatót a NIBIH honlapján érhetik el az érintettek. Várhatóan idén is lesz lehetőség nyári diákmunkára Vajszlón. A település önkormányzata azt közölte, 16 és 25 év közötti diákok jelentkezését várják június 11-éig. A programban azok vehetnek majd részt, akik rendelkeznek érvényes diákigazolvánnyal, és nyáron ténylegesen munkába tudnak állni. A részletekről a Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatalban lehet bővebbet is megtudni.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Pécsett a Rengeteg utcában ivóvíz hálózat bővítési munkák zajlanak. A területen teljes útzár van érvényben, csak gyalogosan lehet közlekedni. Szintén teljes útzárra kell számítani a Péter utca egy szakaszán gázhálózati munkák miatt. A Mikeskelemen és a Tiborc utca csomópontjában úthelyreállítási munkákat végeznek. A Mikeskelemen utca érintett szakaszát teljesen lezárták. A Tiborc utcában útszűkület érvényes. A Batsányi utca pedig egyirányúvá vált. A meteorológusok előrejelzései szerint térségünkben ma több órás napsütés várható, felhők megjelenhetnek az égen, számottevő csapadék viszont nem várható. A szél többfelé megélénkül a nap folyamán, a hőmérséklet maximuma továbbra is 25 fok alatt marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Ezt a fenn a legjobb zenék. Keleten még lehet zápor, zivatar, nyugaton már szárazabb időnk lesz 20-28 fokkal. Shakira folytatja a csütörtök reggelt, akinek kisebb vagyont adott vissza a spanyol állam. Történt ugyanis, hogy adócsalással vádolták, és be kellett pengetnie nagyjából 60 millió dollárt, na most ezt fogja visszakapni. Egyébként pedig láthatjuk majd az idei foci VB döntőjének szünetében, többek között Madonnával a félidei showban.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hét után a 90-es évekbe repít minket a Bestiák. És ha minden rendben az utakon, akkor nincs rá szükség, de ha dugó baleset van, jöhet a közlekedési info 0620 55 55 155. It's alright, jön majd az East 17 is. De mindenek előtt egy kis információs szünet, aztán a legjobb zenék szólnak újból. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM! 101 hét Best FM! A legjobb zenék! A legjobb zenék!

0: Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
1: A szúnyogok kerülnek egy program középpontjába ma Pécsett. Napközben több órás napsütés várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szúnyognapot tartanak ma Pécsett. A Pécsi Tudományegyetem szervezésében zajló Mosquito Day programjai a Szent Ágotai János Kutatóközpontban zajlanak a délután során. Az eseményen tematikus standok, interaktív bemutatók várják a látogatókat, akik így megismerhetik a szúnyogok világát, szaporodásukat, fejlődésüket, és arról is lesz szó, hogyan érdemes védekezni ellenük. A programok délután 3 órakor kezdődnek. Felkavaró hírrel folytatjuk. Az első fokon kiszabott tényleges életfogytiglani fegyházbüntetés helyben hagyására tett indítványt a napokban a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség. Annak a férfinak az ügyében, aki 2024. októberében megölte 2 éves alvó kisfiát egy Somogy megyei településen. A férfinak korábban megromlott a kapcsolata élettársával. Válásuk után a gyerek az édesanyjával maradt. A férfi előre kitervelte, hogy a kisfiú megölésével áll bosszút az asszonyon. A férfit a kaposvári törvényszék életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte. Az ítélet ellen a vádlott és védője fellebbezést jelentett be, elsősorban felmentésért, másodszorban enyhítésért. Az ügy másodfokon folytatódik. Új vezetőedzője van a Sport 36 Komló megye 1-ben szereplő labdarúgó csapatának. Pénzes Szabolcs idén tavasszal vette át az irányítást, de már akkor jelezte, hogy csak a szezon végéig vállalja a munkát, mivel a jövőben a PMFC utánpótlásában dolgozik majd. Helyét a korábban a Dombóvárnál dolgozó Kis Dániel foglalja el júliustól.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Pécsett a Rengeteg utcában ivóvíz hálózat bővítési munkák zajlanak. A területen teljes útzár van érvényben, csak gyalogosan lehet közlekedni. Szintén teljes útzárra kell számítani a Péter utca egy szakaszán gázhálózati munkák miatt. A Mikeskelemen és a Tiborc utca csomópontjában úthelyreállítási munkákat végeznek. A Mikeskelemen utca érintett szakaszát teljesen lezárták, a Tiborc utcában útszűkület érvényes, a Batsányi utca pedig egyirányúvá vált. A meteorológusok előrejelzései szerint térségünkben ma több órás napsütés várható, felhők megjelenhetnek az égen, számottevő csapadék viszont nem várható. A szél többfelé megélénkül a nap folyamán, a hőmérséklet maximuma továbbra is 25 fok alatt marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt kívánok, június 4-én csütörtökön a Bulcsúk névnapján nekik és a szülinaposoknak is. Nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok, és küldöm a Szapri Duo nyári zenéjét. Szól a Baya Baya, érkezik a Basti és a Black Machine is. Hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, az év 155. napja van. 130 éve például először tesztelte sikeresen Henry Ford új járművét, méghozzá Detroit utcáin. További érdekességek június 4-éről még valamikor ebben az órában. Addig viszont a Black Machine és a Jazz Machine is szólni fog, de csak is a Bastille dala után. Ez már a Pompeii a Best FM.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Keleten még lehet zápor, zivatar, nyugaton már szárazabb idő lesz, 20-28 fokot mérhetünk közben. Bővebben kifejti hírszerkesztő kollégám is ezt majd a most érkező hírösszefoglaló legvégén, amelyet majd a Destiny's Child-dala követ. Say My Name mindjárt itt a Besten. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Idén is számos program várja a közönséget a múzeumok éjszakáján. Több órás napsütés várható ma. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Június 20-án rendezik az idei Múzeumok éjszakája rendezvényét, melynek középpontjában ezúttal a gasztronómia és annak a kultúrával való kapcsolata áll majd. A programba idén több mint 450 intézmény kapcsolódik be országszerte, több mint 3000 programmal. Pécsett például pincetúra, éjszakai tárlatjárat, zongora improvizációk és bábos felolvasó színház is várja a közönséget. Pécs mellett pedig Mohácson és Komlón is lesznek programok. A részletekről a rendezvény hivatalos oldalán a muzei.hu-n lehet tájékozódni. Július 2-a és 5-ek között rendezik az idei Zsolnai Fényfesztivált, melyen az egyik leglátványosabb program újra a Zsolnai Light Art Video Mapping verseny lesz, amikor életre kell a pécsi Székesegyház homlokzata a vetítések által. Az idei mezőny alkotásait Viktor Vazarelli inspirálta. A szervezők szerdai közleménye szerint az idei döntősök között bolgár, olasz és kínai alkotók vannak. A versenyprogram mellett pedig látható lesz egy olyan animáció is, melynek kiinduló pontját Martin Ferenc grafikái és rajzai adják. A nézők idén az elmúlt 10 év legjobb díjnyertes alkotásait is újra megtekinthetik. A héten folytatódnak a Ha péntek, akkor villány programjai. Június 5-én újra a rendezvénytérre várják az érdeklődőket, akik megismerhetik a helyi borászatokat, gasztronómiát és a régió kulturális örökségét. Ezen a pénteken a tankcsapda is ellátogat villányba. A csapat pénteken nagyszabású koncertet ad, ahol egymást követik majd a közönség kedvenc dalai. A kapukat délután 6 órakor nyitják meg, a koncert este 8:30-kor kezdődik majd. Pécsett a Rengeteg utcában ivóvízhálózat bővítési munkák zajlanak. A területen teljes útzár van érvényben, csak gyalogosan lehet közlekedni. Szintén teljes útzárra kell számítani a Péter utca egy szakaszán gázhálózati munkák miatt. A Mikeskelemen és a Tiborc utca csomópontjában úthelyreállítási munkákat végeznek. A Mikeskelemen utca érintett szakaszát teljesen lezárták, a Tiborc utcában útszűkület érvényes, a Batsányi utca pedig egyirányúvá vált. A meteorológusok előrejelzései szerint térségünkben ma több órás napsütés várható, felhők megjelenhetnek az égen, számottevő csapadék viszont nem várható. A szél többfelé megélénkül a nap folyamán, a hőmérséklet maximuma továbbra is 25 fok alatt marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 4-e csütörtök van, a Bulcsuk névnapja. Isten éltesse őket és a szülinaposokat is. 1896-ban, tehát 130 éve, ezen a napon tesztelte sikeresen elsőként Henry Ford új járművét Detroit utcáin. 96 éve a mai napon született Horváth Ádám Kossuth Díjas tévérendező tanár, a Szomszédok rendezője. Ma lenne 54 éves Kolonics György, kétszeres olimpiai és 15-szörös világbajnok kenus. 51 éve ezen a napon született Angelina Jolie, amerikai színésznő. Ma 55 éves Noah Wyle, amerikai színész, a Vészhelyzet Carter dokija. És 1962-ben ezen a napon született Steve Grimes, a liverpooli The Farm frontembere. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS, Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat, figyelem, az M5-ösön Röszke felé Örkénynél kamion és két autó ütközött az 55-ös kilométernél. Csak a leálló sáv használható, jó nagy torlódás van, aki tud, kerülhet még hozzá Újhartyán és Lajos Mizse között az 5-ös főúton. 8 után meghallgatjuk majd a Hooligans királylányát a Valmárral. És jön Sikén, akinek Lavondorán című dalában Bryan Adams énekel majd. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt, mindjárt szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
1: A szúnyogok kerülnek egy program középpontjába, ma Pécsett. Napközben több órás napsütés várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szúnyognapot tartanak ma Pécsett. A Pécsi Tudományegyetem szervezésében zajló Mosquito Day programjai a Szent Ágotai János Kutatóközpontban zajlanak a délután során. Az eseményen tematikus standok, interaktív bemutatók várják a látogatókat, akik így megismerhetik a szúnyogok világát, szaporodásukat, fejlődésüket, és arról is lesz szó, hogyan érdemes védekezni ellenük. A programok délután 3 órakor kezdődnek. Nagyszabású programot tartanak szombaton Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben, a Szecesszió Világnapja alkalmából. Az EOZIN a korszakot formáló nők, a századfordulós divat, az alkotó műhelyek, illetve a Zsolnai család áll majd a rendezvény középpontjában. Lesznek jelmezes tárlatvezetések, bemutatják a negyed építészeti kincseit, és alkotó workshopok is várják a vendégeket. A részletekért a negyed hivatalos oldalát érdemes felkeresni. Új kiállítás látható a Komlói Közösségek házában. A tárlat az állatfigurák horgolása zsinórfonallal nevű szakkör munkáit mutatja be. A szakkör program keretében az elmúlt évben Komlón összesen 5 kézműves kör működött. Ezek közül a naturkozmetikai és a gyertyaöntő szakkör közössége a pályázat lezárása után is együtt maradt, és önállóan is folytatja tevékenységét. A komlóiak 2 új pályázatot is benyújtottak, egy tésztakészítő és egy szépítő szakkör indítását tervezik. A foglalkozások várhatóan ősszel indulnak majd. A mostani kiállítás június 19-éig látogatható.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Pécsett a Rengeteg utcában ivóvíz hálózat bővítési munkák zajlanak. A területen teljes útzár van érvényben, csak gyalogosan lehet közlekedni. Szintén teljes útzárra kell számítani a Péter utca egy szakaszán gázhálózati munkák miatt. A Mikeskelemen és a Tiborc utca csomópontjában úthelyreállítási munkákat végeznek. A Mikeskelemen utca érintett szakaszát teljesen lezárták. A Tiborc utcában útszűkület érvényes. A Batsányi utca pedig egyirányúvá vált. A meteorológusok előrejelzései szerint térségünkben ma több órás napsütés várható, felhők megjelenhetnek az égen, számottevő csapadék viszont nem várható. A szél többfelé megélénkül a nap folyamán, a hőmérséklet maximuma továbbra is 25 fok alatt marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 5 perccel 8 után jó reggelt! Június 4-e van, csütörtök, sok boldogságot kívánok a névnapos Bulcsuknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Ebben a fél órában Meredith Brooks, a Robin Rez, elsőként pedig Haura Dion jön. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk. Ha dugó baleset van, várom az infót.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók a 4-es főúton Kisújszállás és Karcag között. Autó és kamion ütközött a 153-as kilométernél, félpályán megindult a forgalom, a helyszínhez közelesik az M4-es végcsomópontja, ezért már azon is várakozni kénytelenek az autósok, 5 kilométeres nagyjából a kocsisor. Baleset történt korábban az M5-ösön is Röszke felé, Örkénynél, ahol kamion és két autó ütközött az 55-ös kilométernél, a forgalom a leálló sávon halad, ott is több kilométeres az araszolás, aki tud, Újhartyán és Lajosmézsek között az 5-ös főúton kerüljön. Jó utat, Sikén és Brian Adams közöse folytatja, Love on the Run a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma még napos gomoly felhős idő lesz, most borús az ég a fővárosban. Holnap újabb hidegfronthoz záporokat, zivatarokat, hétvégére viszont visszatér a nyár, sok napsütéssel és majdnem 30 fokkal, és visszatér a nyár az éterbe is. A 8:30-es hírek után jön a C-block és a Summer Time. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Június 4-e van, a Nemzeti Összetartozás napja Magyarországon. Továbbra is 25 fok alatt marad a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Június 4-e van, a Nemzeti Összetartozás napja, Nemzeti Emléknap Magyarországon, amikor az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékezünk. A békediktátum rögzítette Magyarország első világháború utáni felosztását, melynek során hazánk a területének kétharmadát elveszítette. A Nemzeti Összetartozás napját 2010 óta tartjuk meg hivatalosan is. Ezen a napon számos településen, például Pécsett, Siklóson és Mohácson is megemlékezéseket tartanak. Új eszközzel segíti a Nébih az aranyszínű sárgaság elleni védekezést a szőlőültetvényekben. A hivatal interaktív térképes alkalmazást tett közzé weboldalán, ahol pontosan követhető a betegség terjedése, ami segíthet a védekezési stratégiák megtervezésében. Azt írják, a laboratóriumi vizsgálatok eddig 18 vármegyében, köztük Baranyában is kimutatták a kórokozó jelenlétét. A hazai borvidékek közül 21 esetben igazolták korábban a betegséget. A térképet, valamint az annak használatáról szóló bemutatót a Nébih honlapján érhetik el az érintettek. Várhatóan idén is lesz lehetőség nyári diákmunkára Vajszlón. A település önkormányzata azt közölte, 16 és 25 év közötti diákok jelentkezését várják június 11-éig. A programban azok vehetnek majd részt, akik rendelkeznek érvényes diákigazolvánnyal, és nyáron ténylegesen munkába tudnak állni. A részletekről a Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatalban lehet bővebbet is megtudni.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Pécsett a Rengeteg utcában ivóvízhálózat bővítési munkák zajlanak. A területen teljes útzár van érvényben, csak gyalogosan lehet közlekedni. Szintén teljes útzárra kell számítani a Péter utca egy szakaszán gázhálózati munkák miatt. A Mikeskelemen és a Tiborc utca csomópontjában úthelyreállítási munkákat végeznek. A Mikeskelemen utca érintett szakaszát teljesen lezárták, a Tiborc utcában útszűkület érvényes, a Batsányi utca pedig egyirányúvá vált. A meteorológusok előrejelzései szerint térségünkben ma több órás napsütés várható, felhők megjelenhetnek az égen, számottevő csapadék viszont nem várható. A szél többfelé megélénkül a nap folyamán, a hőmérséklet maximuma továbbra is 25 fok alatt marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Kressz FM, a legjobb zenék. Jó reggelt június 4-én csütörtökön. Tegnap 21 fok volt a különbség kelet és nyugat között, és lesz még egy ilyen nap a héten, a holnapi, amikor újabb záporokkal, zivatarokkal nyugat felől jön a következő hideg front. A hétvégére viszont visszatér a kellemes napsütéses meleg nyári idő, 28 fok körüli maximummal. Egyelőre viszont nem kapcsol magasabb fokozatra a nyár. A következő két hétben hosszantartó forróságra nem kell készülni. A záporok, zivatarok után viszont füllettebbé válhat a levegő. Who let the dogs out? Bahamen slágerével megy tovább a csütörtök reggel.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szép.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Figyelem, M5-Röszke felé Örkénynél korábban kamion és két autó ütközött, most minthogyha nagyobb lenne a torlódás, lehet, hogy megkezdődött a műszaki mentés. Akinek van infója, hívjon, írjon 0620 55 55 155, 9 után jön majd a Gajo. És a Desperado is. Tartunk egy rövid szünetet, aztán szólnak újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: A szúnyogok kerülnek egy program középpontjába ma Pécsett. Napközben több órás napsütés várható. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Szúnyognapot tartanak ma Pécsett. A Pécsi Tudományegyetem szervezésében zajló Mosquito Day programjai a Szent Ágotai János Kutatóközpontban zajlanak a délután során. Az eseményen tematikus standok, interaktív bemutatók várják a látogatókat, akik így megismerhetik a szúnyogok világát, szaporodásukat, fejlődésüket, és arról is lesz szó, hogyan érdemes védekezni ellenük. A programok délután 3 órakor kezdődnek. Felkavaró hírrel folytatjuk. Az első fokon kiszabott tényleges életfogytiglani fegyházbüntetés helyben hagyására tett indítványt a napokban a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség. Annak a férfinak az ügyében, aki 2024. októberében megölte 2 éves alvó kisfiát egy Somogy megyei településen. A férfinak korábban megromlott a kapcsolata élettársával, válásuk után a gyerek az édesanyjával maradt. A férfi előre kitervelte, hogy a kisfiú megölésével áll bosszút az asszonyon. A férfit a kaposvári törvényszék életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte. Az ítélet ellen a vádlott és védője fellebbezést jelentett be, elsősorban felmentésért, másodszorban enyhítésért. Az ügy másodfokon folytatódik. Új vezetőedzője van a Sport 36 Komló megye 1-ben szereplő labdarúgó csapatának. Pénzes Szabolcs idén tavasszal vette át az irányítást, de már akkor jelezte, hogy csak a szezon végéig vállalja a munkát, mivel a jövőben a PMFC utánpótlásában dolgozik majd. Helyét a korábban a Dombóvárnál dolgozó Kis Dániel foglalja el júliustól.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Pécsett a Rengeteg utcában ivóvíz hálózat bővítési munkák zajlanak. A területen teljes útzár van érvényben, csak gyalogosan lehet közlekedni. Szintén teljes útzárra kell számítani a Péter utca egy szakaszán gázhálózati munkák miatt. A Mikeskelemen és a Tiborc utca csomópontjában úthelyreállítási munkákat végeznek. A Mikeskelemen utca érintett szakaszát teljesen lezárták. A Tiborc utcában útszűkület érvényes, a Batsányi utca pedig egyirányúvá vált. A meteorológusok előrejelzései szerint térségünkben ma több órás napsütés várható, felhők megjelenhetnek az égen, számottevő csapadék viszont nem várható. A szél többfelé megélénkül a nap folyamán, a hőmérséklet maximuma továbbra is 25 fok alatt marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: El sem tudom képzelni, hogy milyen lehet az 51,5 fokos meleg. Ennyit mértek Pakisztánban, Dadu városában, hát ez tényleg pokoli hőség. Viszont a nyár simogatóbb, sokkal kellemesebb arcát adja vissza a zenében. Salomé do Bahia az Outro Lugárral indul az óra. Hello, 5 perc elmúlt 9, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Ezt a film a legjobb zenék, lebágott új perc ide, kitört fog oda. Robbie Williams világkörüli turnéja nem áll meg. Ha valaki holnap-holnap után a németországi Düsseldorfban jár, bármelyik este beugorhat egy Robbie Williams bulira. Ő folytatja a csütörtök reggelt a She's the One-nal itt a Best-en.

Blast FM, a legjobb zenék. 2001-ben járunk, amikor gyökeresen megváltozott zenehallgatási szokásunk. A diszkmeneket, a hordozható CD játszókat ugyanis leváltotta az iPod. 2001. októberében Steve Jobs mutatta be az Apple első hordozható zenelejátszóját a híres 1000 dal a zsebedben szlogennel. Ebből az évből jön az amerikai Nadia Ali és Marcus Moser, azaz az Ájájó és a Rapture a Blast FM-en.

Best FM a legjobb zenék, nyugatról érkezik és keletre tart, és persze nem állja útját se tenger, se part, a bonanza után szabadon. Na hát valami ilyesmi a helyzet a frontokkal is. Éppen elhagyja hazánkat egy kelet felé, ott még lehet emiatt zápor, zivatar, nyugaton már kisüt a nap, holnap viszont jön a következő, szintén nyugatról, a hétvégére aztán visszatér a nyári, száraz, meleg idő 28 fokkal.

0: Got to Turn Around a Pet Sense Moltól, és nem sokára mi is folytatjuk az idő visszafelé tekerését.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
0: Köztük a Happy The and the Boys dalával. Vagy Karamellivel. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Idén is számos program várja a közönséget a múzeumok éjszakáján. Több órás napsütés várható ma. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Június 20-án rendezik az idei Múzeumok éjszakája rendezvényét, melynek középpontjában ezúttal a gasztronómia és annak a kultúrával való kapcsolata áll majd. A programba idén több mint 450 intézmény kapcsolódik be országszerte, több mint 3000 programmal. Pécsett például pincetúra, éjszakai tárlatjárat, zongora improvizációk és bábos felolvasó színház is várja a közönséget. Pécs mellett pedig Mohácson és Komlón is lesznek programok. A részletekről a rendezvény hivatalos oldalán a muzei.hu-n lehet tájékozódni. Július 2-a és 5-ek között rendezik az idei Zsolnai Fényfesztivált, melyen az egyik leglátványosabb program újra a Zsolnai Light Art Video Mapping verseny lesz, amikor életre kell a pécsi Székesegyház homlokzata a vetítések által. Az idei mezőny alkotásait Viktor Vazarelli inspirálta. A szervezők szerdai közleménye szerint az idei döntősök között bolgár, olasz és kínai alkotók vannak. A versenyprogram mellett pedig látható lesz egy olyan animáció is, melynek kiinduló pontját Martin Ferenc grafikái és rajzai adják. A nézők idén az elmúlt 10 év legjobb díjnyertes alkotásait is újra megtekinthetik. A héten folytatódnak a Ha péntek, akkor villány programjai. Június 5-én újra a rendezvénytérre várják az érdeklődőket, akik megismerhetik a helyi borászatokat, gasztronómiát és a régió kulturális örökségét. Ezen a pénteken a tankcsapda is ellátogat villányba. A csapat pénteken nagyszabású koncertet ad, ahol egymást követik majd a közönség kedvenc dalai. A kapukat délután 6 órakor nyitják meg, a koncert este 8:30-kor kezdődik majd. Pécsett a Rengeteg utcában ivóvízhálózat bővítési munkák zajlanak. A területen teljes útzár van érvényben, csak gyalogosan lehet közlekedni. Szintén teljes útzárra kell számítani a Péter utca egy szakaszán, gázhálózati munkák miatt. A Mikeskelemen és a Tiborc utca csomópontjában úthelyreállítási munkákat végeznek. A Mikeskelemen utca érintett szakaszát teljesen lezárták, a Tiborc utcában útszűkület érvényes, a Batthyány utca pedig egyirányúvá vált. A meteorológusok előrejelzései szerint térségünkben ma több órás napsütés várható, felhők megjelenhetnek az égen, számottevő csapadék viszont nem várható. A szél többfelé megélénkül a nap folyamán, a hőmérséklet maximuma továbbra is 25 fok alatt marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Az óra első előadójának teljes neve nem csoda, hát, hogy menedzsmentje azt kérte, válasszon egy rövidebbet, vagy rövidítse le. Így lett Ékan, vagy Ékon, ahogy nálunk mondják, és a Lonely 5 perccel 10 után így indult tehát a csütörtök délelőtt, június 4-én, kedves Bulcsuk, boldog névnapot, és sok boldogságot a szülinaposoknak is, Maxim Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. 94-ből szól a brit Aswad slágere a Shine. A dal megjelenés előtt durván két évtizeddel alakultak 1975-ben Londonban. Ők voltak az egyik első brit reggae zenekar, amely nagy lemezkiadóhoz szerződött, és kulcs szerepük volt abban, hogy a reggae közelebb került a mainstream pophoz Angliában és egész Európában.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Korábban baleset történt az M5-ösön Röszke felé Örkénynél. A korlátozás véget ért, az 55-ös kilométertől a torlódás lassan feloszlik. Az M0-áson az M5-ös felé vezető oldalon Csömör térségében aszfaltozás miatt az M4-esig mozgóterelés mellett dolgoznak. A munka mögött 1-2 kilométeres a torlódás, és ugyanez a helyzet az M7-esen Balaton felé a tárnoki pihenő után. Ott is dolgoznak, egy sávon halad a forgalom, 4-5 kilométeres a torlódás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtelmezői.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Idei nyáron, tavalyi áron. Igen, a farkasfilternél a klímatöltés még mindig tavalyi áron, sorban állás nélkül. Hisz tudja, farkasfilter nem csak filter. Autószerviz, autóalkatrész. Farkasfilter Pécs, Pellérdi út 4.
2: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs. Széchenyi tér 1.
3: A Rumbisztró Pécset a Zsolnay kulturális negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, orjaleves, orjásmáj gombóccal és zöldségekkel. Az A menü klasszikus cigánypecsenye tepsis burgonyával, a B menü joghurtos tökfőzelék rántott cukkinivel. A C menü csirkecomb rántva kukoricás rizssel. A Paleo menü 3290 forintért, mustáras sert és raguleves, brokkoli és csirke csőben sütve édes burgonyával. A Teleki Bistró Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat orjaleves zöldségeivel és cérnemet élt el. Az A menü tradicionális lezenje, a B menü rántott sajt, jádmirizssel és tartárváltással. És végül a vegán menü 3290 forintért. Édes burgonyás répakrémleves narancssal, avokádós burgonyafőzelék, hagymás zöldséges tofuval.
0: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felé.

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Ez a 101.7 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: A Rumbisztró Pécsett a Zsolné Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, orjaleves, orjás májgombóccal és zöldségekkel. Az A-menü klasszikus cigánypecsenye tepsis burgonyával, a B-menü juhkortos tökfőzelék rántott cukkinivel. A C-menü csirkecomb rántva kukoricás rizssel. A Paleo menü 3290 forintért, mustára sertés raguleves, brokkoli és csirke csőben sütve édes burgonyával. A Teleki Bistró Pécsett a Tudás Központban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat orjaleves zöldségeivel és cérnemet élt el. Az A menü tradicionális lezenje, a B menü rántott sajt jádmirizssel és tartárváltással. És végül a vegán menü 3290 forintért. Édes burgonyás répakrémleves narancssal, avokádós burgonyafőzelék hagymás zöldséges tofuval.
0: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Next FM, a legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és DJ Miller a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól. Best FM, a legjobb zenék. Ez a 101.7 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: A Nemzeti Összetartozás napja van. Megújulhat a hazai IC-flotta, fizetős lesz a kölni dóm. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Szarka Tamás Kossuth Díjas zeneszerző idén is közös éneklésre és táncra hívja a világ magyarságát. Készfogás című dalát egy időben több tízezren éneklik majd a Kárpát-medencében és a világ számos pontján, mondta rádiónknak a szerző.
2: Kis Magyarországon is, az elcsatolt területeken is, minden magyar szeretné, akárcsak egyszer egy évben kifejezni azt, hogy igenis, mi mégiscsak összetartozunk. Nyelvünkben, kultúránkban, akár hitünkben van ez az érzés, az az összetartozás. A világ legszelídebb módján, énekkel, tánccal, ezt el tudjuk mondani. Nagyon sok ember fog egyszerre énekelni, gondolatban, lelkiekben, ezek fogunk mi magyarok.
1: Június 4-én arra emlékezünk, hogy 1920-ban ezen a napon a trianoni békediktátum alapján Magyarország elvesztette területeinek kétharmadát és lakosságának több mint felét. A kárpátaljai magyar kisebbség is megkapja végre az alapvető jogokat. Erről is beszélt a miniszterelnök a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából a Kossuth téren. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdeke mellett. Kitért a felvidéki magyarokra, akiktől a Benes dekrétumokra hivatkozva koboznak el magánvagyont. A kormányfő a tegnapi kárpátaljai magyarok jogait érintő megállapodás kapcsán kiemelte, a tárgyalások eredményeként az ukrajnai magyarok a nyelv, a vallás, a kultúra és a politika területén is kifejezhetik magyarsághoz tartozásukat. Megújulhat a hazai Intercity flotta uniós forrásokból, erről a közlekedési és beruházási miniszter számolt be közösségi oldalán. Vitézi Dávid arról írt, legalább 35 új IC-motorvonatot tudnak majd beszerezni. A szerelvények a tervek szerint a legfontosabb fővonalakon állnak majd forgalomba 2029-től. Fizetőssé válik júliustól a kölni dóm. A turistáknak belépőjegyet kell venniük, ha megcsodálnák a híres katedrálist. Az imádkozni érkező híveket azonban továbbra is ingyen engedik majd be. A bevételt az épület karbantartására és fenntartására fordítják. A kölni dóm Németország egyik legnépszerűbb látnivalója, évente mintegy 6 millióan keresik fel. Az ország legnagyobb részén napos idő lesz, keleten lehetnek még borultabb tájak, arrafelé elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. Helyenként megélénkül a szél, 22 és 28 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 14 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap változóan felhős idő lesz, leginkább északnyugaton borulhat be az ég, néhol zápor, zivatar is előfordul. A Dunántúlon megélénkül a szél, pénteken 24-29 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 0-24-ben Deja Vu-nk van, és van egy hasonló nevű formáció, őket is hozom, nem tudom, ki emlékszik az I Can't Stop-ra, aki igen, énekelheti velünk. Sing It Back, valami hasonló a címe a Molokó dalának, és már is itt a nyár, amely szerencsére hétvégére visszatér. Szárazabb, meleg időben pihenhetünk. ATB The Summer, 4 perc elmúlt 11, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM, a

0: Ébreszt FM, a legjobb zenék a Balaton után. A felhők fölé vezet az utunk a Lighthouse Familyen és a High, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei pedig ma is mixben szólnak 6 és 8 között a Best FM esti mix műsorában. Csütörtökönként a házigazda White Boy, illetve 7 és 8 között majd DJ Miller is az ezredforduló legnagyobb dance slágereit mixeli.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. Az M0-as M2-es csomópontjánál az M3-as felé vezető oldalon egy műszaki hibás kamion foglalja el a külső sávot, illetve bontják a terelést az M5-ösön Röszke felé Örkénynél, az 56-os és a 64-es kilométer között csak egy sáv járható, a torlódás meghaladta a 6 kilométert. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Fogtam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: ezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy fotó Majoros Ritától, nem Majoros Ritáról, mert hogy amúgy is rádió vagyunk, Nickelback, ők kanadaiak, és Rita pedig szokás szerint hozza délután is a legjobb zenéket. Jó étvágyat, rádiózzunk együtt holnap reggel is. Max Levente vagyok, hello!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keres minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Pécsen és környékén hív partnerünket, a Betto Kft-t a 0672 510 893-as telefonszámon.
2: Autóüveg Pilkington.
3: Programajánló a Best FM-en. Júniusban is minden pénteken és szombaton dübörög a Káptalan kert. Június 5-én fellép Majka, másnap Rúzsa Magdi. Jegyek madeinpage.mytix.hu. Ha péntek, akkor Villány. A buli június 5-én folytatódik, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Jegyek elővételben villany.hu. A Magyar Zeneháza családi programra várja a kicsiket és nagyokat a Pont Pécs Fesztiválon június 11 és 14 között több időpontban a Zsolnay negyed planetáriumában. Bővebb információ pontpecs.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hurra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van.
3: Cotton Club Singers Hofi 90 koncert Pécsett június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Tourinformban és a Zsolnay pénztáraiban. Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek fele.

0: Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: A Visegrádi Szövetség fontosságát hangsúlyozta a kormányfő. Afrikai sertéspest is jelent meg Szabolcsban, lezuhant egy helikopter Lengyelországban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Magyarország akkor lehet sikeres, ha erős szövetséges és kiszámítható partner. Erről is beszélt a kormányfő a Nemzeti Összetartozás napján a Kossuth téren. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy jó viszonyra van szükségünk a minket körülvevő országokkal, ezért felélesztik a Visegrádi Szövetséget. Június 23-án Budapesten találkoznak a V4 országok miniszterelnökei. Kitért arra is, hogy a szövetség bővítését szorgalmazzák, akár Ausztria, Szlovénia, Románia, Horvátország vagy éppen Németország tekintetében. Közben tegnap a V4 országok vezérkari főnökei találkoztak a magyar fővárosban. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter a találkozó kapcsán közölte, az egyeztetés középpontjában a regionális biztonság, a V4-ek katonai együttműködésének erősítése, valamint a NATO és európai szövetségi kapcsolatok fejlesztése áll. Nem várható, hogy emelkedik a koronavírus fertőzések száma. A szennyvízadatokból legalábbis erre lehet következtetni. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelzése szerint országosan stagnál a vírus örökítő anyagának szintje. Minden mérési helyszínen ezt állapították meg, a koncentráció pedig mindenütt az alacsony tartományban van. Afrikai sertéspest is bukkant fel Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A fertőzés jelenlétét egy házi sertésállományban igazolta a Nébi. Az országos főállatorvos azonnali hatósági intézkedéseket rendelt el, hogy megakadályozzák a betegség terjedését. Magyarországon eddig nem mutatták ki a vírust házi sertésekben. Lezuhant egy helikopter Lengyelországban, a pilóta életét vesztette. A déli területeken történt a tragédia mára virradó éjszaka. Egyelőre nem azonosították az áldozatot. A helikopter hajnali 2-kor tűnt el a radarokról, hegyi terepen ködben zajlott a mentőakció mintegy 100 fővel. Az is kiderült, hogy a gép Magyarországról tartott hazafelé egy magárepülőgépeknek szánt reptérre. Vizsgálják a légi baleset körülményeit. A hírek végén már is mondom, milyen időre számíthatunk a folytatásban. Az ország legnagyobb részén napos idő lesz, keleten lehetnek még borultabb tájak, arrafelé elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. Helyenként megélénkül a szél, 22 és 28 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 14 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap változóan felhős idő lesz, leginkább északnyugaton borulhat be az ég, néhol zápor, zivatar is előfordul. A Dunántúlon megélénkül a szél, pénteken 24-29 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás délután, kellemes csütörtököt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Jó étvágyat azoknak, akik éppen az ebédjüket fogyasztják, és közben Best FM-et hallgatnak. Hozom a legjobb zenéket Whitney Houstontól, a Simply Redig, de jön a Six Minutes on the Reacher is, és a There She Goes, úgyhogy egy kis romantika is jut nekünk erre a délutára. A Nickelback pedig már indítja is az órát.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék, Lotfi Begi és a Cosmix közös dala Kis világ szólt az előző percekben, a folytatásban Whitney Houston énekel egy hatalmasat. Előtte még azért szép délutánt kívánok mindenkinek, remélem, hogy jól telik ez a csütörtök. Még így a picit felhős, borongós idő ellenére is, azért néha-néha kisüt a nap, és erre kell ma számítani. Na meg a legjobb zenékre itt a Best FM-en. A Steam Blair-ed érkezik hamarosan, és az Ain't That a Lot of Love, előtte még Whitney Houston jön, ahogy ígértem, és az I'm Your Baby Tonight hoz egy kis jó hangulatot erre a délutára. Töltsék velem a következő pár órát, rengeteg információval jövök, napkérdésével is, úgyhogy nem fogunk unatkozni.

0: Bestefem a legjobb zenék. Ma is sokan vannak az utakon, és még többen lesznek a délután folytatásában, úgyhogy amint friss információkat kapok, már adom is őket az utakról tovább. Az M0-as autóút keleti szektorán az M5-ös felé vezető oldalon tovább folyik az aszfaltozás Csömör térségétől az M4-es autóút csomópontjáig, a 62-es kilométertől a 42-es kilométerig mozgóterelés mellett dolgoznak, az aktuális munkaterületnél pedig a külső sáv mindig zárva van, így mögötte 1-2 kilométeres már a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Hogyha bárkinek útinfója van, a továbbiakban is ide várom. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. We'll be right back.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Deniz és Orsovai Reni dalazárta az órát, ez a Másként látom. Pár perc múlva délután egy órához érkezünk. Egyébként hihetetlen, hogy megy az idő, már negyedik napja járunk júniusban, hivatalosan is szinte itt a nyár. Bár mondjuk, ha most kinézek az ablakon, nem ezt mutatja feltétlen az időjárás, de azért nincsen hideg, úgyhogy a nyári délután folytatódik egy óra után is, szóval meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán a négyes street dalát jön a Legyen úgy, mint rég.
2: Legyen úgy, mint rég. Boldog és szép.
1: Hozom majd a következő órában a nap kérdését is, de előtte zenél még a Maroon 5. Itt lesz a Makes Me Wonder.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Házi sertéseknél bukkant fel az afrikai sertéspestis Szabolcsban. Kezdődik a Virágos Magyarország helyszíni zsűrizése. Ma sok napsütésben bízhatunk. Villányi Eszter vagyok. Házi sertésállományban igazolta az afrikai sertéspestis jelenlétét a Nébik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Az országos főállatorvos azonnali hatósági intézkedéseket rendelt el, hogy megakadályozzák a betegség terjedését. Magyarországon eddig nem mutatták ki a vírust házi sertésekben. Magyarország akkor lehet sikeres, ha erős szövetséges és kiszámítható partner. Erről is beszélt a kormányfő a Nemzeti Összetartozás napján a Kossuth téren. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy jó viszonyra van szükségünk a minket körülvevő országokkal, ezért felélesztik a Visegrádi Szövetséget. Június 23-án Budapesten találkoznak a V4 országok miniszterelnökei. Kitért arra is, hogy a szövetség bővítését szorgalmazzák, akár Ausztria, Szlovénia, Románia, Horvátország vagy éppen Németország tekintetében. Nem várható, hogy emelkedik a koronavírus fertőzések száma. A szennyvízadatokból legalábbis erre lehet következtetni. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelzése szerint országosan stagnál a vírus örökítő anyagának szintje. Minden mérési helyszínen ezt állapították meg, a koncentráció pedig mindenütt az alacsony tartományban van. Megújulhat a hazai Intercity flotta uniós forrásokból, erről a közlekedési és beruházási miniszter számolt be közösségi oldalán. Vitézi Dávid arról írt, legalább 35 új IC motorvonatot tudnak majd beszerezni. A szerelvények a tervek szerint a legfontosabb fővonalakon állnak majd forgalomba 2029-től. Indul a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Több száz település nevezett, a legtöbb Veszprém, Borsod, Abaúj, Zemplén és Pest vármegyékből. A legnépszerűbb kategóriának az év főtere és a virágzó közösség bizonyult. Minden harmadik település pályázott tematikus díjakra. A Virágos Magyarország idén kiemelten keresi azokat a jó gyakorlatokat, amelyek példát mutatnak a klímaadaptív zöld felület fenntartásban, a korszerű növényalkalmazásban, a csapadékvíz hasznosításban és a fenntartható település üzemeltetésben. Az ország legnagyobb részén napos idő lesz, keleten lehetnek még borultabb tájak, arrafelé elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. Helyenként megélénkül a szél, 22 és 28 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 14 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap változóan felhős idő lesz, leginkább északnyugaton borulhat be az ég, néhol zápor, zivatar is előfordul. A Dunántúlon megélénkül a szél, pénteken 24-29 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy óra után járunk 4 perccel, lassan megy tovább a jó hangulat, és ez a délután itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok, Jay-Z-vel, Beyoncé-val és a Bonnie és Clyde-dal viszem tovább a napot, de itt lesz majd a 4-es street, jön majd Coolio is, na meg a Bieber's és az Ahol jártunk. A Maroon 5 a Makes Me Wonder-rel nyitja az órát, én pedig szép napot kívánok mindenkinek.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A 4-es Street legyen úgy, mint rég dalát hallottuk. A folytatásban Coolio érkezik, a kettő között pedig a napkérdése. Kinek mi volt az első munkája? Emlékeznek még rá? És mit vettek az első fizetésükből? Én bevallom őszintén, hogy mit vettem az első fizetésemből, arra egyáltalán nem emlékszem. Az első munkám viszont egy piacon volt. Zöldségesnél árultam hétvégente suli mellett, de én imádtam. És egyébként nagyon-nagyon sokat profitáltam belőle, még felnőttként is, mert hogy most már bőven tudom, hogy melyik a jó zöldség, melyik a jó alma, fajtára mit kell venni, mikor kell venni, a palántákat is, azokat is árultunk, azok közül is meg tudom állapítani, hogy melyik a jó, melyik a szép, melyikből milyen zöldség lesz. Szóval, hát nekem ez volt az első, és hát azt hiszem az elmondottakból az is látszik, hogy szerettem is ezt csinálni. 0-20-55-55-155, jöhetnek ide az üzenetek, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is. Várom a válaszokat, Coolio-t pedig hozom cserébe. See you when you get there. Itt a Best FM-en.

0: Mesztefem, a legjobb zenék. Laci írt egy üzenetet, hogy Budapesten a József körúton baleset történt méghozzá a Korvin negyed és a 32-esek tere közötti szakaszon, és a Korvin negyedtől a 32-esek tere felé vezető oldalon. Köszönöm az infókat. Az M1-esen Budapest felé Tatától Óbarokig rendkívül erős ma is a forgalom, úgyhogy torlódás van, sok helyen araszolás, és megáll a kocsisor, emiatt jelentős menetidő növekedéssel kell számolni. Fontos változás, hogy Herceghalomnál a csomópont átépítése kapcsán Budapest felé lezárták a lehajtó ágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges. A kijelölt terelőút a következő, a 22-es kilométernél fekvő Sasfészektó pihenőhely. Az M1-esen a főváros felé a komáromi csomópont után egy autó és egy kamion is karambolozott. A 77-es kilométernél csak egy sávon lehet haladni, úgyhogy itt is jelentős a torlódás. Az M5-ösön Röszke felé Örkény térségében pedig terelést bontanak, az 56-os és a 64-es kilométerek között csak egy sáv járható. Itt jelen pillanatban legalább 6 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide még az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedés.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Fluor és a Mizu, ez volt az óra záró dala, mert hogy pár másodperc és 2 óra lesz, úgyhogy pörög is a délután. Csak kapkodjuk a fejünket, miközben a következő órában is jó zenéket hallgathatunk. Jön majd Rúzsa Magdi és a Széldal.
2: Nem tudtam szólni, mert túl nagy a szél. Azt hittem úgy volt, hogy engem kell.
1: És a Black Eyed Peas is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Házi sertéseknél bukkant fel az afrikai sertéspest is Szabolcsban. Napos időnk lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A kárpátaljai magyar kisebbség is megkapja végre az alapvető jogokat. Erről is beszélt a miniszterelnök a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából a Kossuth téren. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdeke mellett. Kitért a felvidéki magyarokra, akiktől a Benes dekrétumokra hivatkozva koboznak el magánvagyont. A kormányfő a tegnapi kárpátaljai magyarok jogait érintő megállapodás kapcsán kiemelte, a tárgyalások eredményeként az ukrajnai magyarok a nyelv, a vallás, a kultúra és a politika területén is kifejezhetik magyarsághoz tartozásukat. Házi sertésállományban igazolta az afrikai sertés pestis jelenlétét a Nébik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Az országos főállatorvos azonnali hatósági intézkedéseket rendelt el, hogy megakadályozzák a betegség terjedését. Magyarországon eddig nem mutatták ki a vírust házi sertésekben. 161 földrengést regisztráltak májusban a Kárpát-medencében. A Szeizmológiai Obszervatórium adatai szerint ezek közül 46 volt természetes eredetű földmozgás, a többi bányarobbantás. Két olyan földrengés is volt, amit a lakosság is érzékelt, az egyik május 5-én a horvátországi Zombor mellett, a másik pedig 13-án Nagykanizsa térségében. Indul a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Több száz település nevezett, a legtöbb Veszprém, Borsodabaúj, Zemplén és Pest vármegyékből. A legnépszerűbb kategóriának az év főtere és a virágzók közösség bizonyult. Minden harmadik település pályázott tematikus díjakra. A Virágos Magyarország idén kiemelten keresi azokat a jó gyakorlatokat, amelyek példát mutatnak a klímaadaptív zöld felület fenntartásban, a korszerű növényalkalmazásban, a csapadék vízhasznosításban és a fenntartható település üzemeltetésben. Lezuhant egy helikopter Lengyelországban, a pilóta életét vesztette. A déli területeken történt a tragédia mára virradó éjszaka. Egyelőre nem azonosították az áldozatot. A helikopter hajnali 2-kor tűnt el a radarokról, hegyi terepen ködben zajlott a mentőakció mintegy 100 fővel. Az is kiderült, hogy a gép Magyarországról tartott hazafelé egy magárepülőgépeknek szánt reptérre. Vizsgálják a légi baleset körülményeit. Az ország legnagyobb részén napos idő lesz, keleten lehetnek még borultabb tájak, arrafelé elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. Helyenként megélénkül a szél, 22 és 28 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 14 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap változóan felhős idő lesz, leginkább északnyugaton borulhat be az ég, néhol zápor, zivatar is előfordul. A Dunántúlon megélénkül a szél, pénteken 24-29 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csak szólok, hogy elmúlt 2 óra is, most már 5 perccel megy tovább a délután a legjobb zenékkel. Én Majoros Rita vagyok. Mit szólnak egy kis Diana Kinghez, jön a Shy Guy. Itt lesz majd a Red Bull Piavakar is, jön Cisco és a Tong Song, úgyhogy jön egy kis nyári hangulat. A Black Eyed Peas pedig már nyitja is az órát, jön a Meet Me Halfway. Szép napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Diana King énekelt egy picit a szemérmesebb srácokról. Alexandra Burke a folytatásban viszont az igazi kemény fiúkról énekel. Én pedig a kettő között felteszem a napkérdését. Kinek mi volt az első munkája, és mit vett az első fizetéséből ez a napkérdése? Andris azt írja, az első munkám 15 évesen egy dinnyeföldön volt nyáron. Egész nap pakoltuk a dinnyéket a teherautóra. Az első fizetésemből pedig egy diszkment vettem, amire hónapok óta gyűjtöttem. Akkoriban az volt a menőség, és mennyire irigyeltük azt, akinek van. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még a hasonló üzenetek. És akkor a nehéz fiúk, Alexandra Burke és a Bad Boys, Floridával a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-es autópályán a főváros felé a komáromi csomópont után egy autó és egy kamion karambolozott még korábban a 77-es kilométernél. Itt továbbra is csak egy sávon lehet haladni, és legalább 5 kilométeres a torlódás. Az M5-ös Öröszke felé Örkény térségében terelést bontanak, az 56-os és a 64-es kilométerek között szintén csak egy sáv járható. Itt is már legalább 5-6 kilométeres a torlódás. Az M0-áson az M5-ös felé Ecsernél is aszfaltoznak a 48-as és a 45-ös kilométerek között. A külső sáv le is van zárva, több kilométeres a dugó. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha van közlekedési infójuk, megköszönöm, hogyha felhívnak vele vagy elküldik. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Welcome to Central.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Programajánló a Best FM-en. Júniusban is minden pénteken és szombaton dübörög a Káptalan kert. Június 5-én fellép Majka, másnap Rúzsa Magdi. Jegyek madeinpecs.mytix.hu. Ha péntek, akkor Villány. A buli június 5-én folytatódik, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Jegyek elővételben villány.hu. A Magyar Zeneháza családi programra várja a kicsiket és nagyokat a Pont Pécs Fesztiválon június 11 és 14 között több időpontban a Zsolnay negyed planetáriumában. Bővebb információ pontpecs.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
3: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécsett a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van.
2: Cotton Club Singers Hofi 90 koncert Pécsett június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Tourinformban és a Zsolnay pénztáraiban. Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
4: Fiatalok rongáltak meg egy szökőkutat Pécsett. Napsütés és felhős időszakok is várnak ránk holnap. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Kedről szerdára virradóra ismeretlenek megrongálták Pécsett, a Diana téri piac közelében lévő Barátság szökőkutat. A rendőrség tájékoztatása szerint fiatalok másztak fel és ültek rá a szökőkút vasoszlopára rögzített pirogránit elemekre. Egy elem eltört, egy másik ragasztása pedig megsérült, így az elem elmozdult. Az esetet térfigyelő kamera is rögzítette. Az előzetes becslések szerint a kár helyreállítása 2-300 ezer forint közötti összegbe kerül majd. A szökőkút üzemeltetője a Biocom az ügyben feljelentést tesz, és megkezdi a helyreállítást. Az elmúlt héten országos szinten változatlanul stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatója szerint minden helyszínen stagnálást mértek, az örökítő anyag pedig mindenütt az alacsony szinten volt a vizsgált mintákban. Ez az eredmény azt jelenti, hogy továbbra sem várható az országban a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Egy tűzesetnél kérték a katasztrófavédők segítségét Komló közelében szerda este. Határtetőn egy hétvégi ház tetőszerkezete és rajta lévő napelemek égtek. A füstöt észlelve az ingatlan lakója áramtalanította és elhagyta a házat. Nem sérült meg az eset során. A tüzet a komlói hivatásos tűzoltók fékezték meg, az áramszolgáltató munkatársai pedig leválasztották a házat a hálózatról. Kissé emelkedik a Duna vízszintje Mohácsnál a következő napokban. A vízügyi szakemberek kedden a reggeli órákban 149 cm-es vizet mértek, ám jövő hét elejére már 224 centis vízszint várható. Azt is közölték, hogy utánpótlás ezt követően nem lesz, így komolyabb vízszint emelkedésre továbbra sem lehet számítani. Javában építi a következő szezon csapatát a Carbonex Komló. A kézilabda csapat újabb két érkezőt jelentett be. A 24 éves, 199 cm magas Takács Ákos kapus posztra érkezik. Ő legutóbb a Plerben játszott, de korábban megfordult a NEKA, a Nyíregyháza és a Nagykanizsa együttesében is. Szintén új érkező Komlón Marcsek Péter. A 20 éves kézis az előző szezonban az ifi bajnokság mellett a Peac NB1B-s csapatában is pályára lépett. A Veszprémi Akadémián nevelkedő sportoló beállós posztra érkezik.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
4: Úthelyreállítási munkákat végeznek Pécsett a Mikeskelemen és a Tiborc utca csomópontjában. A Mikeskelemen utca egy szakaszát lezárták, a Tiborc utcában útszűkület érvényes, a Batsányi utca pedig egyirányúvá vált. Bővítik az ivóvíz hálózatot, a kivitelezés miatt a rengeteg utcában a hónap végéig teljes útzár van érvényben. Pécsett a Péter utcában is dolgoznak, a gázhálózati munkák miatt egy szakaszon teljes útlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugati irányból. Emiatt erősebben megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, egy-egy futó zivatar is kialakulhat. A déli szél egyre több felé élénk lesz. A hőmérséklet kora reggel 13, napközben legfeljebb 27 fok közelében alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Friss hírek, információk legközelebb 4-kor, már is folytatódik a Best délután, a mikrofonnál este 6-ig. H. Horváth László, addig játszom a dalokat megállás, megszakítás mentesen. Hozom majd a KLF 90-es klasszikusát, Justify and Ancient, előtte itt a Madonna feldolgozása Madhouse-tól Like a Prayer.
0: 101.7 Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. További kellemes délutánt és nagyon jó rádiózást kívánok a mikrofonnál, H. Horváth László. Egy hallgatónk jelezte, hogy két napja Pécsvasason az út mellett csavarog egy nagy testű keverék kutya, méghozzá szürke színű kankutyáról van szó. Hogyha valakinek hiányzik a kutyája, akkor mindenféleképpen ott a környéken érdemes egy picikét kutakodnia, illetve körülnéznie. Nagyon bízom benne, hogy nem arról van szó, hogy kirakták egy autóból, ő pedig várja vissza a gazdáját. 30-as, 889, 101-7-es, ide hasonló jelzéseket várok, valamint közlekedési információkat is. Rövidesen jönnek az időjárás hírei, addig is velünk lesz Oliver from Earth, énekel majd Alicia Keys, csak úgy, mint a bombon, most pedig szól a Sucker DJ a 90-es évekből a Best FM-en. Turn up the music.

like a DJ. So listen, what I'm

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. A pécsi rendőrök továbbra is keresik az eltűnt nagy Anasztáziát. A 14 éves lány március 28-án engedély nélkül távozott egy pécsi egészségügyi intézményből, azóta magáról életjelet nem adott, tartózkodási helye ismeretlen, a felkutatására tett rendőrintézkedések eddig nem vezettek eredményre. A lány körülbelül 152 cm magas, vékony testalkatú, hosszú fekete hajú, barna szemű. Eltűnésekor rúzsaszín mellényt, fekete pulóvert, fekete nadrágot, valamint fekete cipőt visel. A pécsi rendőrkapitányság kéri a hallgatókat, hogyha valaki látta a lányt, vagy éppen tud annak jelenlegi tartózkodási helyéről, azt tegyen bejelentést akár névtelenségen megőrzése mellett a 0680 555 111-es, vagy pedig a 112-es központi segélyhívó számon. A rendőrségi felhívás után hamarosan folytatódik a zenei maraton, jön majd Freddy, csak úgy, mint Pastor Rhymes és Mariah Carey.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Találtam egy érdekes cikket a Pécs Aktuál híroldalon. Összeszedték, hogy az elmúlt 60 évben milyen szökött állatokat láttak a meccsekben. Volt ott többek között tigris, farkas, csimpánz, emú, páva, de még gém is. Erről bővebben tárt a Pécs Aktuál híroldalon. Rövidesen jönnek a hírek nálunk is délután 4 órakor. Előtte énekel Lili Jelen, ez már a Smile, a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Sompol barátunkkal folytatódik a zenei maraton, de csak is a következő órában. Ugyanis már is jönnek a legfrissebb hírek és információk Incz Anna Máriától, a felelős szerkesztőtől, a közlekedéssel, illetve időjárással is. Well, I'm on the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Idei nyáron, tavalyi áron. Igen, a farkasfilternél a klímatöltés még mindig tavalyi áron, sorban állás nélkül. Hisz tudja, farkasfilter nem csak filter. Autószervíz, autóalkatrész. Farkasfilter Pécs, Pellérdi út 4.
3: Katon Club Singers, Hofi 90, június 17-én Pécsen, a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, személyesen Pécsen, a Turinformban, illetve a Zsolnai pénztáraiban.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
4: Viktor Vazarelli ihlette az idei fényfesztivál programjait. Holnap napközben legfeljebb 27 fok várható. Jó napot kívánok! Incz Anna Mária vagyok. Július 2-a és 5-ek között rendezik az idei Zsolnai Fényfesztivált, melyen az egyik leglátványosabb program újra a Zsolnai Light Art Video Mapping verseny lesz, amikor életre kell a pécsi Székesegyház homlokzata a vetítések által. Az idei mezőny alkotásait Viktor Vazarelli inspirálta. A szervezők szerdai közleménye szerint az idei döntősök között bolgár, olasz és kínai alkotók vannak. A versenyprogram mellett pedig látható lesz egy olyan animáció is, melynek kiinduló pontját Martin Ferenc grafikái és rajzai adják. A nézők idén az elmúlt 10 év legjobb díjnyertes alkotásait is újra megtekinthetik. Betörők jártak a múlt hétvégén egy pécsi irodában. A rendőrség közlése szerint május 29-e késő délután és június 1-e reggel 8 óra között az elkövetők betörték egy Lánc utcai iroda bejárati ajtajának üvegét, majd a helyiségből számítógép monitorokat és egyéb tárgyakat vittek el, több százezer forint kárt okozva. A rendőrök éppen szemlét tartottak a helyszínen, amikor három férfi ismét megpróbált bejutni az irodába. A helyszínen elfogták őket. A pécsi rendőrség a 64, 54 és 52 éves pécsi férfi ellen lopás miatt indított nyomozást. Május 31-én lezárult a nevezés az idei Virágos Magyarország versenyre. A szervezők tájékoztatása szerint ebben az évben is szép számban jelentkeztek városok és falvak a megmérettetésre. A legtöbb pályázat Veszprém, Borsodabaui-Zemplén és Pest megyéből érkezett. A következő hetekben mintegy 200 szakértő közreműködésével járja be a zsűri az országot, és helyszíni értékeléseket tartanak. A díjazott településeket a novemberi díjátadó gálán hirdetik majd ki. Jótékonysági lábtenisztornát rendeznek szombaton Pécsett a Veres Endre utcai teniszcentrumban. A PSN ZRT szervezésében megvalósuló esemény bevételével és a felajánlásokkal Supák Gergő gyógykezelését kívánják segíteni. A pécsi kisfiúnál 3 éves korában diagnosztizáltak súlyos idegrendszeri betegséget, a gyógykezelések pedig komoly anyagi terhet jelentenek a családnak. A szombaton reggel 9 órakor kezdődő eseményen részt vesz Éger László, korábbi válogatott labdarúgó, és dr. Kovács Filászló, a Magyar Lábtenisz Szövetség alelnöke is.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
4: Úthelyreállítási munkákat végeznek Pécsett a Mikeskelemen és a Tiborcz utca csomópontjában. A Mikeskelemen utca egy szakaszát lezárták, a Tiborcz utcában út szűkület érvényes, a Batsányi utca pedig egyirányúvá vált. Bővítik az ivóvíz hálózatot, a kivitelezés miatt a rengeteg utcában a hónap végéig teljes útzár van érvényben. Pécsett a Péter utcában is dolgoznak, a gázhálózati munkák miatt egy szakaszon teljes útlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugati irányból. Emiatt erősebben megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, egy-egy futó zivatar is kialakulhat. A déli szél egyre több felé élénk lesz. A hőmérséklet kora reggel 13, napközben legfeljebb 27 fok közelében alakul majd.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Anni, köszönöm szépen, a hírek alatt jött egy közlekedési információ, 30-as, 889, 107-es, Pécsváradnál Trafipax, ezúttal Ági küldte nekem, köszönöm szépen. Indítom a zenei maratont, felünk lesz majd a Rozella 90-es klasszikusa, előtte itt van Sompol barátunk.
6: 101.7 Best FM.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Az elmúlt héten játszottunk, 5 szerencsés hallgató nyert páros belépőt a Tankcsapda villányi koncertjére, amely most pénteken, vagyis holnap lesz, nézzük már is a programokat. A kapunyítás 6 órakor kezdődik, ezzel egy időben elindul a bemelegítés DJ Pepével. 7 órától se holnap akusztik koncert, majd 20 óra 30 perctől színpadra lép a Tankcsapda, melyet követ majd a levezetés 22 órától videódiszkó, szintén DJ Pepével. 30-as, 889, 107-es, folyamatosan várom a közlekedést. Legfrissebb híreit SMS-ben és Viberen keresztül este 6 óráig. Rövidesen folytatom egy rendőrségi felhívással, addig is velünk lesz 50 Cent a Magna Cum Laude, illetve most irány a 90-es évek, itt van Wakefield és a 94-es Megasláger, szóval a Saturday Night a Best FM-en.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém nem te lettél, hogy nem

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. A pécsi rendőrök továbbra is keresik az eltűnt Nagy Anasztáziát. A 14 éves lány március 28-án engedély nélkül távozott egy pécsi egészségügyi intézményből. Azóta magáról életjelet nem adott, tartózkodási helye ismeretlen. A felkutatására tett rendőrintézkedések eddig nem vezettek eredményre. A lány körülbelül 152 cm magas, vékony testalkatú, hosszú fekete hajú, barna szemű. Eltűnésekor rúzsaszín mellényt, fekete pulóvert, fekete nadrágot, valamint fekete cipőt viselt. A pécsi rendőrkapitányság kéri a hallgatókat, hogyha valaki látta a lányt, vagy éppen tud annak jelenlegi tartózkodási helyéről, azt tegyen bejelentést akár névtelenségen megőrzése mellett a 0680 555 111-es, vagy pedig a 112-es központi segélyhívó számon. A rendőrségi felhívás után hamarosan folytatódik a zenei maraton, jön majd Freddy, csak úgy, mint Pasta Rhymes és Mariah Carey.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozza el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
0: Programajánló a Best FM-en. Júniusban is minden pénteken és szombaton dübörög a Káptalan kert. Június 5-én fellép Majka, másnap Rúzsa Magdi. Jegyek madeinpage.mytix.hu. Ha péntek, akkor Villány. A buli június 5-én folytatódik, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Jegyek elővételben villány.hu. A Magyar Zeneháza családi programra várja a kicsiket és nagyokat a Pont Pécs Fesztiválon június 11 és 14 között több időpontban a Zsolnay negyed planetáriumában. Bővebb információ pontpecs.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécsett a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Szellaszeti Hurra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van.
0: Cotton Club Singers Hofi 90 koncert Pécsett június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Tourinformban és a Zsolnay pénztáraiban. Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad Levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Elindultak az éjszakai növényvédelmi munkálatok Pécsett. A kezelésekre az esti és éjszakai órákban jellemzően 22 és reggel 4 óra között kerül sor. A készítmény emberre és melegvérű állatra nem veszélyes, ugyanakkor a méhekre mérsékelten, míg a vízi élőlényekre kifejezetten veszélyes. A permet az utcán parkoló autókban nem tesz kárt. A munkavégzés során a fokozott zajhatás várható, azonban a szakemberek mindent megtesznek a lakosság nyugalmának megőrzése érdekében. Egy közlekedési információ, június 7-ig tart ugyanis a Roadful akció, melynek keretében ezúttal a motorosokat ellenőrzik, elsősorban a láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét, illetve helyes használatát fogják ellenőrizni. 30-as, 889, 101-es, ide pedig folyamatosan várom a közlekedés legfrissebb híreit. Már is folytatódik a Zenei Maraton, Bály Alexszel, valamint a Schleppel, szól a Bababó, a Best FM-en.
1: Zavaros az este,

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Alaposan felpörgetem majd a hangulatot. Junior Jack dalával érkezik az éjszámba. Előtte itt vannak a legfrissebb hírek és információk. Délután 5 órakor a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Fiatalok rongáltak meg egy szökőkutat Pécsett. Napsütés és felhős időszakok is várnak ránk holnap. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Kedről szerdára virradóra ismeretlenek megrongálták Pécsett, a Diana téri piac közelében lévő Barátság szökőkutat. A rendőrség tájékoztatása szerint fiatalok másztak fel és ültek rá a szökőkút vasoszlopára rögzített pirogránit elemekre. Egy elem eltört, egy másik ragasztása pedig megsérült, így az elem elmozdult. Az esetet térfigyelő kamera is rögzítette. Az előzetes becslések szerint a kár helyreállítása 2-300 ezer forint közötti összegbe kerül majd. A szökőkút üzemeltetője a Biocom az ügyben feljelentést tesz, és megkezdi a helyreállítást. Az elmúlt héten országos szinten változatlanul stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatója szerint minden helyszínen stagnálást mértek, az örökítő anyag pedig mindenütt az alacsony szinten volt a vizsgált mintákban. Ez az eredmény azt jelenti, hogy továbbra sem várható az országban a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Egy tűzesetnél kérték a katasztrófavédők segítségét Komló közelében szerda este. Határtetőn egy hétvégi ház tetőszerkezete és a rajta lévő napelemek égtek. A füstöt észlelve az ingatlan lakója áramtalanította és elhagyta a házat. Nem sérült meg az eset során. A tüzet a komlói hivatásos tűzoltók fékezték meg, az áramszolgáltató munkatársai pedig leválasztották a házat a hálózatról. Kissé emelkedik a Duna vízszintje Mohácsnál a következő napokban. A vízügyi szakemberek kedden a reggeli órákban 149 cm-es vizet mértek, ám jövő hét elejére már 224 centis vízszint várható. Azt is közölték, hogy utánpótlás ezt követően nem lesz, így komolyabb vízszint emelkedésre továbbra sem lehet számítani. Javában építi a következő szezon csapatát a Carbonex Komló. A kézilabda csapat újabb két érkezőt jelentett be. A 24 éves, 199 cm magas Takács Ákos kapus posztra érkezik. Ő legutóbb a Plerben játszott, de korábban megfordult a Neka, a Nyíregyháza és a Nagykanizsa együttesében is. Szintén új érkező Komlón Marcsek Péter. A 20 éves kézis az előző szezonban az ifi bajnokság mellett a Peac NB1B-s csapatában is pályára lépett. A Veszprémi Akadémián nevelkedő sportoló beállós posztra érkezik.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
2: Úthelyreállítási munkákat végeznek Pécsett a Mikeskelemen és a Tiborc utca csomópontjában. A Mikeskelemen utca egy szakaszát lezárták, a Tiborc utcában út szűkület érvényes, a Batsányi utca pedig egyirányúvá vált. Bővítik az ivóvíz hálózatot, a kivitelezés miatt a rengeteg utcában a hónap végéig teljes útzár van érvényben. Pécsett a Péter utcában is dolgoznak, a gázhálózati munkák miatt egy szakaszon teljes útlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugati irányból, emiatt erősebben megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, egy-egy futó zivatar is kialakulhat. A déli szél egyre több felé élénk lesz. A hőmérséklet kora reggel 13, napközben legfeljebb 27 fok közelében alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Anni, köszönöm szépen, friss hírek, információk 6 órakor a Best FM-en, ahol jön már is több mint 20 perc zene, megállás, megszakítás mentesen, gondosan és alaposan válogatva a 90-es évektől egészen napjainkig. Velünk lesz hamarosan Kim Mézor slágerem, előtte itt van Junior Jack, éjszemben.
0: 101.7 Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Nézzük azt, hogy mi vár ránk holnap időjárás tekintetében. Egészen biztosan reggel 12-14 fok, napközben sokkal melegebb lesz, mint ma volt. 26-27-es csúcsokat mondanak, feltámad a szél, viszont nem kell számítanunk esőre. Szombaton reggel 12, napközben 26 fok lesz, magas UV-sugárzással, amely maradni fog majd vasárnap és hétfőn is. Egyébként vasárnap 28, hétfőn 31, kedden 32, akár 33 fok is előfordulhat. Ott viszont már jönnek az záporok, zivatarok, míg szerdán visszahűl a hőmérséklet, nagyjából 24-26 fokra. Az időjárás után szólnak a dalok, megállás, megszakítás mentesen. Velünk lesz majd a Destiny's Child, Dr. Béres, most pedig a Maroon 5.

0: 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

101.7 Best FM. A legjobb zenék. Lucy Liu, with my girl Drew.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék, ez a Szent Egy Hét Best FM.
1: A mohácsi csata körül még mindig nagyon sok a rejtély, folytatjuk a tegnapi beszélgetést dr. Papp Norberttel, a PTM történeti földrajz professzorával.
0: A csatában javarészt milyen fegyvereket használtak?
2: Hát összesen, tehát mintegy 110 ezer ember vesz részt, katona vesz részt a csatában, és ezen kívül még vannak nem katonák is a helyszínen. A tűzfegyvereknek, ahogyan ez emiatt is emlegetik Mohácsot, mint egy ilyen korfordulót, hogy fontos szerepet töltöttek be a tűzfegyverek. Ugye nagyszámú ágyú volt, az oszmán oldalon nagyjából 300 ágyú, a magyar oldalon itt 85 ágyút vittek a csatába, amiből 54-et állítottak fel, az ágyuk egy része, az volt valami logisztikai probléma, és a hajókon maradt. Ezen kívül puskákat is használtak, tehát az oszmán oldal 4000 lövészfegyvert, kétfajta típust, kétfajta kaliberrel alkalmazott, ezekkel a janicsárokat szerelték föl. A keresztény oldalon is voltak puskák, ezeknek a pontos száma nem ismert, feltehetőleg kevesebb volt belőlük, és sokfelől jöttek a katonák, voltak cseh, német, lengyel, magyar katonák, különböző helyekről, valószínűleg többfajta típusba sorolhatók ezek a fegyverek, vagy sokfajta műhelyben készültek, de összességében a 110 ezerhez képest mindössze pár ezer tűzfegyver az, amiről itt beszélünk, és a többség az, mint a középkorban, tehát hideg fegyverekkel volt felszerelve, íjakkal, nyilakkal, kard, szabja, főleg az oszmán oldalon a szabja használat volt a meghatározó, a tömegsírokban látott áldozatoknak a nagy részével is a szabja végzett, de látunk harci csákán nyomát, látjuk az íjak nyomát, tehát a megoszlása ezeknek a fegyvereknek az, hogy kisebb részben tűzfegyverek, amelyeknek döntő jelentősége volt, de nem azért, mert sok volt belőle, hanem mert megfelelő helyeken, megfelelő módon vetették be ezeket a puskás gyalogosokat, illetve hát a tüzérséget, és hát ennek volt egy ilyen nagyon erős döntő hatása a csata lefolyására, de ez nem azt jelenti, hogy a halottak többsége az tűzfegyvertől esett volna el, a tömegsírokban sem látunk ilyeneket, tehát ilyen fajta nyom nincsen, hanem ezeket az embereket döntően szabjával, illetve más idegfegyverrel ölték meg, akik ott elestek, 16-18 ezer katona.
0: És a beszélgetés végére még egy nagyon fontos kérdés. Második Lajos magyar királynak a sorsáról mit lehet tudni, mi a legvalószínűbb?
2: Igen, jó a kérdés, hogy egy valószínűségekről beszélünk. Ugye elhíresült ugye ez a vita a Mohács kapcsán, hogy ugye cselébe fulladhatott-e a király, egyáltalán megfulladt-e, baleset volt-e, vagy valami más dolog történt vele. Tehát mi a rekonstruálva a forrásokat és a menekülésnek a legvalószínűbb útját, azokat a forrásokat, amelyek a megtalálásáról, a holttest megtalálásáról szólnak, hát a következőkre jutottunk. Tehát mi úgy látjuk, hogy a király a csatát még ugye túléli, és két fő kíséretével menekül valamikor este 6 órakor, tehát augusztus 29-én szerdán vagyunk, este 6 óra, 4-7 környékén hagyja el a csatateret, észak felé menekül, és ott a Csele falu, tehát a mai Csele patak környékén ér a Duna partjára, és hát az egyetlen szemtanú, akinek a beszámolója alapján van képünk a helyzetről, az azt mondja, hogy a Dunának egy kisebb mellékágán átkelve fullad bele az uralkodó a vízbe, illetve hát az őt kísérő másik személy, a Lacél István pozsonyi várnagy, ugyancsak ott fullad meg, tehát háromból ketten ott halnak.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. A zenei maraton már is folytatódik, érkezik Rúzsa Magdi slágere, Szól a légzés, a Best FM-en.

0: a világ ellen.
1: Best FM 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: Gyere, értem a város részek, egy érzés bennem, késeket érez. Sok fáni tűni csuklik.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Katon Club Singers, Hofi 90, június 17-én Pécsen, a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, személyesen Pécsen, a Turinfordban, illetve a Zsolnai pénztáraiban.
3: Programajánló a Best FM-en. Júniusban is minden pénteken és szombaton dübörög a Káptalan kert. Június 5-én fellép Majka, másnap Rúzsa Magdi. Jegyek madeinpecs.mytix.hu. Ha péntek, akkor Villány. A buli június 5-én folytatódik, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Jegyek elővételben villány.hu. A Magyar Zeneháza családi programra várja a kicsiket és nagyokat a Pont Pécs Fesztiválon június 11 és 14 között több időpontban a Zsolnay negyed planetáriumában. Bővebb információ pontpecs.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécsett a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van.
3: Katon Club Singers, Hofi 90 koncert Pécsett június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Turinformban és a Zsolnay pénztáraiban. Levendula szület Pellérten június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
5: Új szintre lép a járványvédelem, pörög a használt autópiac, befalazott holttestre bukkantak Ausztriában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Hatékonyabban védekezhet Magyarország a fertőző betegségekkel szemben. A Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának fejlesztése nyomán Európában elsőként vezettek be egy új biológiai kockázatkezelési rendszert, és létrehozták az ország első vírus törzsbankját, mondta el rádiónknak Kemenesi Gábor, a laboratórium vezetője.
6: Egy virológiai labor nagyon sokféle feladatot ellát. Mondjuk jön egy új járvány, és egy PCR tesztet kell rá fejleszteni. Ezeknek alapkövetelménye, hogy az adott vírus törzs rendelkezésre álljon, hogy az ilyen vírus törzsek egy laboratóriumban megfelelő

0: körülmények közt tárolva, tulajdonképpen nyersanyagként felfoghatóak, stratégiai erőforrás. Mi létrehoztuk az első nemzeti vírusbankot, ahol számos olyan vírust őrzünk, megfelelő minőségellenőrzési standardok alapján, amire bármikor szüksége lehet az országnak, vagy akár egy régiónak bárhol a világban.
1: Májusban több mint 12 ezer importált használt autó kapott magyar rendszámot. Ez csak nem 18%-os növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. Az év első 5 hónapjában összesen több mint 61 ezer használt személyautót helyeztek forgalomba itthon. A portfólió cikke szerint a növekedésben fontos szerepe van a forint erősödésének. Közben az új autók piaca is bővült. Január és május között csak nem 60 ezer új személygépkocsi kapott magyar rendszámot, ami mintegy 10%-os emelkedés tavalyhoz képest. Több mint 700 igazoltatást hajtott végre a rendőrség a Kelenföldi pályaudvar környékén. A közbiztonsági akciót lakossági panaszok nyomán indították, emellett új térfigyelő kamerákat is telepítettek a vasútállomás környékére. Az elmúlt egy hétben 29 embert fogtak el vagy állítottak elő, közülük 17-et körözés alapján. A hatóságok és a fővárosi cégek közös akcióban takarítást és ellenőrzéseket is végeztek az Eteletéren és a közlekedési csomópontoknál. Mumifikálódott holttestet találtak egy alsó-ausztriai családi házban. A 99 éves nő földi maradványaira egy pincelejáró melletti fal mögött bukkantak rá a hatóságok. A rendőrség szerint egyelőre nincs nyoma erőszakos bűncselekménynek, ugyanakkor azt vizsgálják, hogy a nő halálát szándékosan titkolták el, esetleg anyagi haszonszerzés céljából. Az osztrák sajtó szerint felmerült, hogy a nyugdíját a halála után is felvehették. Holnap változóan felhős, de alapvetően napos idő várható. Északnyugaton időnként vastagabb felhők is érkezhetnek, ott egy-egy zápor is kialakulhat. A Dunántúlon megélénkül a szél, a délutáni hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Szombaton ismét sok lesz a napsütés, de a déli és keleti ország részben záporok, helyenként zivatarok is előfordulhatnak. Vasárnap és hétfőn folytatódik a nyárias idő. A napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják, de csak elszórtan fordulhat elő zápor vagy zivatar.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: A 90-es és a 2000-es évek legnagyobb dance himnuszait 2 órás mixbe belesűríteni képtelenség. Úgyhogy micsoda mázni, hogy hétről hétre a csütörtök az mindig erről szól itt nálunk. Legalábbis a Night Shift első 120 perce. 6-5 igen, White Boy, héttől csütörtök érezvensünk DJ Miller a lemezjátszók mögött.
3: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Ma csak a legjobb dance zenékkel, ugye, mert csütörtök van, de hétfőtől vasárnapig ezért lefedjük a teljes palettát minden stílusban a 90-es és a 2000-es évekből. Hétfőn Classic House, kedden funky, szerdán pop és rádiós lágerek, csütörtökön ugye dance, szombaton hip-hop és R&B, vasárnap pedig a hét lezárásaként chill, lounge és deep house, és hogyha korábbi mixekről lemaradtatok volna, lehet ezeket pótolni. A Mixcloudon keresgessétek a Night Shift rezidensek profiljait, mixcloud.com/DJ Whiteboy, itt lehet megtalálni az én korábbi 150 mixemet.

got a soul.

All right. We're gonna take you to the

Instagram, Facebook, Best FM Night Shift, hogyha csak ránk vagytok kíváncsiak, akik itt 6 és 8 óra között pörögetjük a lemezeket, hogy az egész rádióval kapcsolatos hírek, infók érdekelnek, akkor pedig Best FM Rádió Magyarország Instán is, és Facebookon is. És hát persze Messengeren keresztül jöhetnek az üzenetek, kérdések, kérések, de van az infókuk az bestfmbudapest.hu e-mail címünk is, ahova ugyanúgy írhatok nekünk, illetve SMS és Viber számunk az pedig 06 25 55 155-ös.

0: A legjobb mixek minden este.
1: Nem sokára ő is újból élőben. Már nem itt a Best FM stúdióban, bár csak úgy lenne. Nem, nálunk élőben itt a Best FM stúdióban majd DJ Miller fog keverni a következő 60 percben. Még egy órán keresztül jönnek a legnagyobb dance himnuszok a 90-es és a 2000-es évekből, úgyhogy imivel gyorsan helyet cserélünk addig, amíg ő átjutszol ide. Én még azért ezt a Seal Crazy Bini Martini remixet hagyom végigpörögni, és aztán pár perc, meg nagyon-nagyon rövid kell szusszanásnyi pihenő után innen folytatjuk, senki nem menjen sehova.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. Júniusban is minden pénteken és szombaton dübörög a Káptalan kert. Június 5-én fellép Majka, másnap Rúzsa Magdi. Jegyek madeinpage.mytix.hu. Ha péntek, akkor Villány. A buli június 5-én folytatódik, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Jegyek elővételben villány.hu. A Magyar Zeneháza családi programra várja a kicsiket és nagyokat a Pont Pécs Fesztiválon június 11 és 14 között több időpontban a Zsolnay negyed planetáriumában. Bővebb információ pontpecs.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Ticset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepi Hura látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírék.

0: építmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van.
1: Cut & Club Singers Hofi 90 koncert Pécsett június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Tourinformban és a Zsolnai pénztáraiban. Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán.
2: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejt.

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en. Budapesten járt az ír miniszterelnök. Érdemes elolvasni, hogy mi van a teljes dobozon. Újabb medvetámadás Szlovákiában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Mihály Mártin ír miniszterelnököt fogadta Budapesten Magyar Péter. A tárgyalások középpontjában a július 1-én kezdődő ír uniós elnökség állt. A magyar kormányfő azt mondta, Magyarország támogatja az ír elnökség fő célkitűzéseit, köztük az Európai Unió versenyképességének erősítését. Mihály Mártin pedig arról beszélt, hogy Írország segíteni kívánja Magyarország reform törekvéseit, és felidézte, hogy a két ország idén ünnepli diplomáciai kapcsolatainak 50. évfordulóját. Figyeljünk a hűtőpultoknál, egyre több helyen jelenik meg az A2-es jelölésű tej. Ezt sokan összetévesztetik a laktózmentes változattal. Fontos tudni, hogy a laktózmentes jelölés a tejcukorra, míg az A2 a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtésre utal, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az NKFH tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, mint minden más termékét is egyébként. Ennek pontosnak és közérthetőnek kell lennie, tehát fel kell tüntetni azt, hogy az A2-es tej fehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megtéveszti a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2 tej forgalmazók, illetve gyártók, kereskedők, hogy minden esetben az megfelel a tejfehérje értékének számára is.
1: Indul a Virágos Magyarország versenyhelyszíni zsűrizése. A megmérettetésre több száz település nevezett. A legtöbben Veszprém, Borsodabó-Üzemplén és Pest vármegyéből. A legnépszerűbb kategóriák az év főterem és a virágzó közösség lettek. A szervezők idén kiemelten keresik azokat a településeket, amelyek jó példát mutatnak a fenntartható zöld felületgazdálkodásban, a csapadékvíz hasznosításában és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban. Medve támadt egy erdei munkásra Szlovákiában, a Szent Anna közelében. A 37 éves férfi a vállán sérült meg, miután a csaknem egymázsás állat rárontott munka közben. A sérültet a mentők látták el, majd kórházba vitték. A hatóságok ezután hőkamerákkal fésülték át a környéket, a medve után kutattak, de nem találták meg. A Nemzeti Park szakemberei fokozott óvatosságra kérik az erdőben dolgozókat és a kirándulókat is. Holnap a napsütés mellett időnként vastagabb felhők is megjelenhetnek, főként északnyugaton, ahol egy-egy futózápor sem kizárt. A szél a Dunántúlon több felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, de északnyugaton ennél hűvösebb lehet. Szombaton sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel, délen és keleten fordulhat elő zápor vagy zivatar. Vasárnap és hétfőn is marad a nyári idő, több órás napsütésre, gomoly felhőkre és csak elszórtan kialakuló záporokra, zivatarokra készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Azt, hogy mennyire van oda a divatért?
5: Szerintem szóval nem annyira, mert hogy...
4: Nem tudom, még sosem beszélgetünk
5: róla. Szerintem ez soha, az elmúlt 19 év alatt, ez még soha nem került szóba szerintem. Viszont szerintem jó ízlése van amúgy, tehát...
4: Hát mégiscsak te vagy a férjem, amióta...
5: Ebben az egyben talán téved szegény egy kicsit, de hát most már mindegy, ennyi év után ezt most már nem hánytorgathatom.
4: Már nem szólsz neki, és
5: nekem van tükröm, mert ugyanazt látod, amit én...
4: Nekem is óriási mázli, hogy ezt ötös a szeme, mínuszos a szeme.
5: Mert ilyen poénkodtunk ezzel, tudod, amikor valamelyik haverunk valami jó csajt szedett össze. Te is egyébként látásérült.
4: Jó, minden, oké. Na, csak azért jutott eszembe, hogy ez az Ördög Prádát is a sztori, ez neki nem volt annyira.
5: Figyelj, láttuk, az a semmi baj nem volt, nagyon élveztük, nagyon jó kis film, de a kettőről még nem tudunk nyilatkozni.
4: Jó, ne, csak van benne a Lady Gaga, ennyi.
5: Tudom, hát sejtettem, hogy ez a rákötés, de ez
4: semmi,
5: az nem véletlen
4: vibe-ból. Hát. Saját magát alakítja, valami énekel, valami divatba mutatott, tehát ennyi, tehát még csak az sem.
5: Fél, nálam, amit ő nyom, teljesen mindegy, mit csinál, hogy megjelenik, énekel, nem énekel, imádom.
4: Nyers húst aggat magára, riát adom,
5: nem érdekel, imádom. Szerintem, akkora karakter, ő az igazi popstar megtestesítője.
4: Abszolút. Jó van, na akkor imádjuk együtt Lady Gagát meg DJ Millert, még egy órán keresztül Dance It a Best-en.
3: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Hát, hogy ők nem lovagolták meg ezt a nagy 80-as évek revival-t, nem? Se a Frankie Goes to Hollywood, se csak úgy magában a Holly Johnson.
2: Fú, lehet, hogy egyszerűen nincs hozzá kedve. Azért nem egy mai gyerek.
1: Hát jó, én értem, de...
2: Vagy
1: hát
2: maradt ez... még a pénzből, Sanyi, nem? De lehet, hogy túl sok maradt a pénzből, nem? És úgy vagy vele, hogy figyelj, hátranézel a páncélszekrénybe, vagy megnézed a bankszámlát, hogy van itt még...
1: Figyelj, 66!
2: De, fogok koncertezni.
1: 66 éves, hát azért még csak...
2: Figyelj, meg... azért van egy csomó olyan régi nagysztár, aki azt mondja, hogy méltósággal szeretne elbúcsúzni a showbiznisztől, meg a színpadtól, és ha úgy érzi, hogy ő már valamilyen szinten nem színpadképes, vagy ugye nem azt látná ő viszont, mint amit szeretne ő magáról látni, akkor inkább nem. Ez nem lehet benne?
1: Na de várjál, most nézem, mit olvasok utána.
2: Csak van valami?
1: 23 májusában volt, hogy amikor Liverpoolban volt az Eurovíziós Dalfesztivál, akkor az előző estén ők csinálták úgymond a nyitó koncertet.
2: Na.
1: És... nem, egyetlen dalt.
2: Ja, egyetlen dalt énekelt. Az egy koncertnek nem nevezném, igen. Tehát
1: igen.
2: dal erejéig, nem?
1: Igen.
2: Vagy hogyha nem nyomták végül, akkor csak az elejéig léptek.
1: Igen, a Welcome to the Pleasure Dome-ot elnyomták, és aztán ennyi.
2: Ennyi.
1: Szóval, akkor, tehát azért csak van akkor valami olyan, amivel így ezért őket így vissza lehetne húzni. És ráadásul a teljes Frankie Goes to Hollywood, tehát nem csak a Holly Johnson.
2: Aha.
1: Őket azért úgy megnézném élőben.
2: Én most a Duran Duranra vagyok rákattanva.
1: Ja, tényleg? Jegy megvan már?
2: Nincs, de nincs kivel menni. Úgyhogy a barátaim közül, aki most hall bennünket, az szóljon, hogy jönne, mert 20 évvel ezelőtt voltam utoljára.
1: Tényleg? Nem. Már voltak azon, igen, 20 évvel ezelőtt volt Duran Duran? Simán elképzelhető.
2: Figyelj, az még a PS-be volt, azt tudom. Aha. Tehát akkor az több, mint 20 éve, nem?
1: Hát persze. Igen, mert egyszer már voltak a Paf Lászlóba, azon én is voltam.
2: Én szerintem még a PS-be voltam a Mijászki Tomival. Még arra is emlékszem. Nagyon-nagyon régen volt.
1: Népstadionban a Queen-en voltál?
2: Hát figyelj, elmondom el neked, hogy ott voltam. És apámmal.
1: Tehát lehet, hogy téged lehet látni a mozifilmen?
2: Figyelj, én nem tudom, mert én akkor még azért nagyon pici voltam.
1: De nagyjából merre felálltad az?
2: Hát figyelj, arra emlékszem, hogy engem maga a tömeg nagyon nyomasztott. Tehát nekem az volt a legnagyobb problémám.
1: Szerintem hogy... ez tetház volt, nem? Hát 70 ezer ember.
2: Full. És én még soha életemben annyi embert nem láttam. Apám se túl magas, 1,68, érted? Én még gyerek voltam, tehát igazából az ilyen... Hát nem volt akkora...
1: De küldetek? Álltatok?
2: Álltunk. És annyira nekem, tehát az, hogy ott voltam, azt tudom, de akkora élményt nem adott, mert kicsit nyomasztó volt. Tehát szerintem ahhoz én még nem voltam akkor érett, és utólag apámnak azt tanácsolom, hogy ne vigyem. De közben így jó hangzik, hogy ott voltunk.
1: Hát azért ez persze.
2: Igen. És utána még a filmet is megnéztük.
1: Oh.
2: Igen.
1: Jó van, na, Duran Duran, erre kell most koncentrálni.
2: Rá kell gyúrnunk.

0: legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Na jöjjenek azok a dátumok, úgyis mindenki erre kíváncsi.
2: Most hiába kíváncsiskodsz, White Boy, ugyanis kettő privát bulim lesz, úgyhogy arról nem mondhatok semmit, viszont egy borbár ugye a belváros szívében, Budapest szívében, az nyilván az adott, az egyébként holnap lesz, tehát pénteken. A mai estéről és a szombatról nem mondhatok semmit, csak annyit, hogy lesz.
1: De mi? Szülinap esküvő?
2: Ez egyik a szülinap, a másik pedig ennyi van, hogy privát rendezvény, mikorra kell érkezni, és egy ilyen kibérelt ilyen tanya, vagy ilyen szálloda, ilyen tanyaszállószerűség.
1: Azt sem tudod, hogy esküvőről szülinap?
2: Az biztos, hogy nem esküvő, és nem is szülinap, hanem valaminek az apropóján, de ilyen elég titokzatos, meg ez a telefonleadós sztori, ami azért néha itt szokott lenni, úgyhogy ez kb. Egy évben belül olyan 2-3 alkalommal szaladok bele. Te ilyenben még nem voltál? Hogy kérlek, ragd le a telefont, meg így, meg úgy, meg írd alá a papírt.
1: De voltam egyen, arról nem beszélhetek.
2: Látod? Hát ugye, hogy nem beszélhetsz róla? Na, hát most akkor érted?
1: Jó, abszolút. Okay. Rendben.

0: Mixben. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Ellen, Charlie, Mama, Kamasuka.
2: Anulu.
3: Anulu.
2: És
3: Anulu
2: a páncélautó.
3: Top, igen. Ne, páncélautó, ne. Kamasuka, ne.
1: Na, Imike, mit is mondtál, hogy neked holnap Borvár?
3: Igen.
1: Belefér az előtt egy extra
3: te. Figyelj. Így, hogy ilyen szépen kérsz, és élő egyenes adnánk.
1: Ugye, merni nemet mondani. Én csak akkor szóltam volna hamarabb.
3: És kérdezett, de tényleg milyen rosszul jön neki azt, hogy figyelj, Sanyi, nem érek rá, ne haragudj, sorry. De volt már ilyen, hogy az elmúlt csak nem 5 év alatt, hogy bárki nemet mondott itt élőadásban egy ilyenre, hogy figyelj, kéne jönni pénteken extrázni.
1: Jó, csak hogy én szóltam volna neked hamarabb, és akkor hálózsákkal készülsz, stb.
3: Figyelj. Jó idő van.
1: Jó vannak.
3: Azért teraszon. Csak itt van már a nyár.
1: Teraszon félmesztelenül. Oh,
3: én fiam, bármire kapható vagyok, főleg a pénteki extra. Ha? Az extra.
1: Jó, énikém, akkor viszont akkor holnap. Rendben. Ugye, akkor ígyunk valamit kint a konyhába, akkor nem is
3: nagyon köszönöm. Egy jó limonádé, de forrón.
1: Na, akkor holnap extra.
3: Hello. Okay, hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Sok napsütés ígérkezik, de néha eshet is. Biztonságos a boltokban kapható sertéshús. Sokszor remegett a föld a múlt hónapban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megjelent az afrikai sertéspest is egy szabolcsi sertéstelepen, mintegy 3000 állatot tartanak ott. A fertőzést két elhullott sertés vizsgálata során mutatták ki, a telep felszámolása már megkezdődött. A hatóságok 5 gazdaság és 2 vágóhíd érintettségét vizsgálják, a telep körülvédő és megfigyelési körzetet jelöltek ki. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal hangsúlyozta, a betegség az emberre nem veszélyes, a boltokban kapható sertéshús továbbra is biztonságosan fogyasztható. Drónokkal és mesterséges intelligencia segítségével mérték fel a vadállományt a déli határ mentén. A modell technológia pontosabb képet ad az állatok számáról és eloszlásáról. A felmérés az afrikai sertéspest is elleni védekezés miatt fontos, a módszert pedig a jövőben más térségekben is alkalmazhatják. Erről már Lorenc András, a Nébih Országos Járványvédelmi Központjának igazgatója beszélt rádiónknak.
2: Az afrikai sertéspest is elleni védekezés kiemelt pontja a vadisznóállomány drasztikus csökkentése. Ehhez viszont egy adott területen objektíven ismernünk kell az ott élő vaddisznók számát. Felmérésében segít a hőkamerás felvétel és a mesterséges intelligencia kombinációjával ez a program. 90-95%-os biztonsággal tudja a vaddisznókat megkülönböztetni a többi nagy vadfajtól. Szándékozunk beépíteni a döntés előkészítési folyamatokba, egy nagysűrűségű gócpont feltérképezése után lehet intézkedéseket hozni a vaddisznóállomány csökkentése érdekében.
1: Összesen 161 földrengést regisztráltak májusban a Kárpát-medencében. A Szeizmológiai Obszervatórium adatai szerint 46 természetes eredetű földmozgás történt, a többi esetben bányarobbantásokat észleltek. 2 földrengést a lakosság is érzékelt, az egyiket május 5-én a horvátországi Zágráb térségében, a másikat pedig idehaza, május 13-án Nagykanizsa közelében. Bombával akart felszállni a repülőre egy utas Sacramentóban az Egyesült Államokban. A 49 éves férfit ővizetbe vették. A repülőtér biztonsági ellenőrzésén került elő a robbanó szerkezet az utas kézipodjászából. A helyszínre bombatechnikusokat riasztottak, a területet lezárták, az eszközt pedig biztonságosan eltávolították. Holnap változóan felhős, de alapvetően napos idő várható. Északnyugaton időnként vastagabb felhők is érkezhetnek, ott egy-egy zápor is kialakulhat. A Dunántúlon megélénkül a szél, a délutáni hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Szombaton ismét sok lesz a napsütés, de a déli és keleti ország részben záporok, helyenként zivatarok is előfordulhatnak. Vasárnap és hétfőn folytatódik a nyárias idő. A napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják, de csak elszórtan fordulhat elő zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: B.O.B. featuring Bruno Mars, Nothing on You, ezzel indul a következő óra, és hát utána is parádés előadók érkeznek majd sorban egymás után. Black Eyed Peas, Don't Lie, Flip the Script, You to Me, itt lesz a Faith No More az Easy-vel, Sean Paul hozza a We Be Burning-t, és még Britney is belátogat az óra végén Madonnával, és a Me Against the Music-kal ide a Best-re.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, pont úgy, ahogy vannak emberek, akik szerint félig üres a pohár, mások szerint meg félig tele van. Hogyha azt mondjuk, mint az Ace of Base, hogy az élet egy virág, az lehet, hogy valakinek rózsa, másnak meg kaktusz vagy mezei büdöske.

Best of a legjobb zenék, megmaradt az eredeti hangulata, de azért rárakták azt a szükséges Faith No More réteget, amitől ezt mégiscsak mind a mai napig nagyon sokan inkább hozzájuk kötik, mint a dal eredeti előadójához, Lionel Richie, ez aki pedig elég öreg, az mind a kettejüktől hallhatta ezt élőben itt Magyarországon. Jön a Faith No More és az Easy. No.

Rádió FM a legjobb zenék. A No Doubt a 24-es Coachellára még egyszer összeállt, és azt mondták, hogy aztán most már tényleg soha többet. Aztán 26-ban gyakorlatilag a tavaszt és a nyarat végig turnézták, turnézzák, vagy hát végig koncertezik a Las Vegas-i Sphere-ben, és azt mondták, hogy ezután most már aztán tényleg többet nem. Remélem, ez is pont annyira lesz igaz, mint a Coachella utáni kijelentésük. Jön a zenekar énekesnője, Gwen Stefani, Evel és Aladdin.

Best FM a legjobb zenék, 12 hónap próbaidő, $571 bírság és 3 hónapos elvonókúra. Ennyit kapott Britney azért, mert március 4-én befolyásoltság alatt találták a rendőrök a kormány mögött. Madonnával és a Me Against the Music-kal érkezik itt a Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Új szintre lép a járványvédelem, több száz igazoltatás Kelenföldön, befalazott holttestre bukkantak Ausztriában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Hatékonyabban védekezhet Magyarország a fertőző betegségekkel szemben. A Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának fejlesztése nyomán Európában elsőként vezettek be egy új biológiai kockázatkezelési rendszert, és létrehozták az ország első vírus törzsbankját, mondta el rádiónknak Kemenesi Gábor, a laboratórium vezetője.
2: Egy virológiai labor nagyon sokféle feladatot ellát. Mondjuk jön egy új járvány, és egy PCR tesztet kell rá fejleszteni. Ezeknek alapkövetelménye, hogy az adott vírus törzs rendelkezésre álljon, hogy az ilyen vírus törzsek egy laboratóriumban megfelelő körülmények közt tárolva tulajdonképpen nyersanyagként felfoghatóak, stratégiai erőforrás. Mi létrehoztuk az első nemzeti vírusbankot, ahol számos olyan vírust őrzünk megfelelő minőségellenőrzési standardok alapján, amire bármikor szüksége lehet az országnak, vagy akár egy régiónak bárhol a világban.
1: Májusban több mint 12 000 importált használt autó kapott magyar rendszámot. Ez csaknem 18%-os növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. Az év első 5 hónapjában összesen több mint 61 000 használt személyautót helyeztek forgalomba itthon. A portfólió cikke szerint a növekedésben fontos szerepe van a forint erősödésének. Közben az új autók piaca is bővült. Január és május között csaknem 60 000 új személygépkocsi kapott magyar rendszámot, ami mintegy 10%-os emelkedés tavalyhoz képest. Több mint 700 igazoltatást hajtott végre a rendőrség a Kelenföldi pályaudvar környékén. A közbiztonsági akciót lakossági panaszok nyomán indították, emellett új térfigyelő kamerákat is telepítettek a vasútállomás környékére. Az elmúlt egy hétben 29 embert fogtak el vagy állítottak elő, közülük 17-et körözés alapján. A hatóságok és a fővárosi cégek közös akcióban takarítást és ellenőrzéseket is végeztek az Eteletéren és a közlekedési csomópontoknál. Mumifikálódott holttestet találtak egy alsó-ausztriai családi házban. A 99 éves nő földi maradványaira egy pincelejáró melletti fal mögött bukkantak rá a hatóságok. A rendőrség szerint egyelőre nincs nyoma erőszakos bűncselekménynek, ugyanakkor azt vizsgálják, hogy a nő halálát szándékosan titkolták el, esetleg anyagi haszonszerzés céljából. Az osztrák sajtó szerint felmerült, hogy a nyugdíját a halála után is felvehették. Holnap a napsütés mellett időnként vastagabb felhők is megjelenhetnek, főként északnyugaton, ahol egy-egy futózápor sem kizárt. A szél a Dunántúlon több felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, de északnyugaton ennél hűvösebb lehet. Szombaton sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel, délen és keleten fordulhat elő zápor vagy zivatar. Vasárnap és hétfőn is marad a nyári idő, több órás napsütésre, gomoly felhőkre és csak elszórtan kialakuló záporokra, zivatarokra készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Hogy mi visz rá egy angol rock zenekart, hogy Texasnak nevezzék magukat, fogalmam sincs. Mert ugye a svéd csapat miért hívja magát Cardigansnak? Hát azt nem tudom képzelni, hideg van, Svédország. Persze. Mindketten érkeznek a következő órában. A Cardigans Tom Jones hozza majd a Burning Down the House-al, a Texas pedig nyitja az órák az Inner Smile-al.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

parton el, hát úszom érted a Balatont. Tombol anyád, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet, maratoni love story.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.
1: Que hola, Kata, que hola, Omega. And this is how we gonna do it. Dale!

Best of a legjobb zene, 99-es Reload című albumán csak a Sex Bomb volt az egyetlen új dal. Az összes többi duett volt, és a duett partner választotta ki, hogy mely régi klasszikust dolgozzák át. Így született meg a Cardigans-zal, a Burning Down.

Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.

Stefan, a legjobb zenék, hogy Aliát mind a mai napig mekkora tehetségnek tartják, és hogy mekkora veszteség az ő korai halála. Mi sem bizonyítja jobban, hogy tavaly, amikor Timbaland, Justin Timberlake előzenekara volt a bécsi NSHP stadionban, egy akkora Aliás pólóban lépett fel, amekkorát a világ még nem látott, 25 éve nincs közöttünk Alia. Jön a

Stefan, a legjobb zenék, hogy George Michael kicsoda, azt már talán senkinek nem kell elmondani, viszont hogy a The Ones nevű formációt pontosan kik is alkották, talán kevesebben tudják. Három amerikai énekesről van szó, nevezetesen Paul Alexanderről, Giorgio Americoról és Nashorn Woodenről. Mindannyian különböző művészeti ágakban is tevékenykedtek még. Nashorn Wooden például színészkedett is egy keveset, és egy 1999-es filmben, a Flawless-ben együtt játszott Robert De Niroval. És ez a közös forgatás meg a film élmény adta aztán az ötletet, hogy ezt dalolcsik. Így született meg a Flawless, és aztán ezt dolgozták George Michael, ebből született meg a Go to the City. Ez jön most itt a Best Of. Maybe tonight.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Budapesten járt az ír miniszterelnök, az ország legvirágosabb településeit keresik, újabb medvetámadás Szlovákiában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Mihály Mártin ír miniszterelnököt fogadta Budapesten Magyar Péter. A tárgyalások középpontjában a július 1-én kezdődő ír uniós elnökség állt. A magyar kormányfő azt mondta, Magyarország támogatja az ír elnökség fő célkitűzéseit, köztük az Európai Unió versenyképességének erősítését. Mihály Mártin pedig arról beszélt, hogy Írország segíteni kívánja Magyarország reform törekvéseit, és felidézte, hogy a két ország idén ünnepli diplomáciai kapcsolatainak 50. évfordulóját. Figyeljünk a hűtőpultoknál, egyre több helyen jelenik meg az A2-es jelölésű tej. Ezt sokan összetévesztetik a laktózmentes változattal. Fontos tudni, hogy a laktózmentes jelölés a tejcukorra, míg az A2 a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtésre utal, mondta a rádiónknak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az NKFH tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, mint minden más terméknél is egyébként. Ennek pontosnak és közérthetőnek kell lennie, tehát fel kell tüntetni azt, hogy az A2-es tej fehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megtéveszti a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2 tej forgalmazó, illetve gyártó kereskedők, hogy minden esetben az megfelel a tejfehérje értékének számára is.
1: Indul a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. A megmérettetésre több száz település nevezett. A legtöbben Veszprém, Borsodabó-Izemplén és Pest vármegyéből. A legnépszerűbb kategóriák az év főterem és a virágzó közösség lettek. A szervezők idén kiemelten keresik azokat a településeket, amelyek jó példát mutatnak a fenntartható zöld felületgazdálkodásban, a csapadékvíz hasznosításában és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban. Medve támadt egy erdei munkásra Szlovákiában, a Szent Anna közelében. A 37 éves férfi a vállán sérült meg, miután a csaknem egymázsás állat rárontott munka közben. A sérültet a mentők látták el, majd kórházba vitték. A hatóságok ezután hőkamerákkal fésülték át a környéket, a medve után kutattak, de nem találták meg. A Nemzeti Park szakemberei fokozott óvatosságra kérik az erdőben dolgozókat és a kirándulókat is. Holnap változóan felhős, de alapvetően napos idő várható. Északnyugaton időnként vastagabb felhők is érkezhetnek, ott egy-egy zápor is kialakulhat. A Dunántúlon megélénkül a szél, a délutáni hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Szombaton ismét sok lesz a napsütés, de a déli és keleti ország részben záporok, helyenként zivatarok is előfordulhatnak. Vasárnap és hétfőn folytatódik a nyárias idő. A napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják, de csak elszórtan fordulhat elő zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Jön a következő órában 10 és 11 óra között egy filmbetét dal, ami tényleg a filmben szerepelt, illetve egy olyan track, ami egy filmzene átdolgozása. És aztán így lett belőle klubhimnusz. A filmbetét dal nem más, mint az If You Could Read My Mind, az 54 című filmből, az amerikai szépség témáját pedig Jakarta dolgozta át, jön az American Dream.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM a legjobb zenék. A New Yorki nyugati 54. utcában az a bizonyos hely. Eredetileg a CBS egyik stúdiója volt. Aztán lett belőle világhírű klub, jelenleg pedig egy színitársulat üzemelteti. If you could read my mind, Stars on 54, jön a Klub 54 betétdala. Itt a Best FM a legjobb zenék között.

Beszteltem a legjobb zenék, hogyha lehet hinni a pletykáknak, akkor 2027-ben vagy utána 28-ban kerülhet a mozikba a Matrix 5. része. És ugye ezt miért most mondom? Hát mert a most érkező úriember akkor a Matrix rajongó, hogy a művész nevét is a főszereplő után kapta, vagy hát adta magának, de hogy ne legyen belőle jogi vita, egy Y-t még az E meg az O közé beszúrt. Úgyhogy Neo-ból így lett Neo. Jön a Soul Sick It.

Best FM a legjobb zene, kézilabda Final Four a hétvégén, szombaton és vasárnap az Üllői úton, úgyhogy szerintem az autósok már tudják, hogy ilyenkor hogy kell készülni lezárásokra. Délután 1-től egészen este 10-ig, mindkét napon, tehát 6-án is és 7-én is, Fék utca, Üllői út és úgy általában a stadion környéken.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: És hogy itt a Veszten a Nightshade-ben kiket tartogat még a mai utolsó óra, mondom már is. Mark Ronson, Amy Winehouse-zal és a Valerie-vel érkezik nem sokára. Jön majd Baby D az I Need Your Lovin-nel, érkezik még a Spike a Respect-tel, Prince a The Greatest Romance-el, és persze a Soul Searcher is a Can't Get Enough-val, de majd csak a Three Doors Down.
1: Ez a Nightshift a Best

Best FM a legjobb zenék, hát olyan nincs, hogy Prince ne kapja meg a saját életrajzi mozziát. Tehát már 2018 óta dolgoznak a forgatókönyvben, de most megint felrepentek a pletykák, hogy a Fekete Párduc rendezője Ryan Coogler veszi majd a kezébe a dolgot. Jön a Greatest Romance itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ennyi volt már a Night Shift, ennyi volt már a csütörtök, de a holnapi péntek is egy picit olyan lesz, mint a csütörtök lenne, mert hogy csütörtöki Residential DJ Miller jön majd holnap extrázni, szóval akár csak ma, holnap is majd 120 percnyi dance mixel indítjuk a péntek estét a Night Shift extrában, a Soul Searcher és a Can't Get Enough jön, én meg megyek, jó éjszakát!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Thank you, DJ.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.